0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Kedden döntően napos idő várható, a felhő vonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói úgy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: Hobbyradio.hu. A rádiót!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hobby Rádió.
0: Kamu reklám.
5: Azt mondják, az osztriga növeli a szexuális teljesítőképességet. De én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy túl korán teszem fel.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizető Szolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettség teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin Key, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában is indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott. Az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiudi.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számlát. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállod.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk?

0: halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk.
1: De felbukkan egy csábító.
2: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
0: Te voltál már valaha szerelmes?
2: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
3: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
4: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
5: Mi volt ez?
0: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
6: Reklámot hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

okoslatni. Angyal, bőrbán az őrangyal, vitt el a kutyával, körnaggyal, itt a gátúr, a mennybe szal, beindul.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Rámeszi az időköztünk.

Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légi úton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva, júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértetje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk rökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.

0: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Hogy akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallunk.

0: Hobby Rádió. Jó reggelt!
1: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszintesség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat test tömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország észak-keleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Kezdjük két órás magazin műsorunkat. Ma szeptember 22-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 12,4 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót
3: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül szerdán 16 órától.
8: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolunk, a hűtés táncra fel.
9: Egy műsor.
10: I could have spared my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbi Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Klubi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 22-én köszöntjük Móricz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi néve a Mauritius névből ered. Jelentése mor, szerencsen származású. Szeptember 22-én a Móriczok ünnepelnek még. Január 15-én, március 20-án, szeptember 4-én, valamint október 25-én is. A név becézése Móriczka, Móri, Mórika, jeles viselői, Benyovszki Móricz Ágost katonatiszt, földrajzi felfedező, valamint Eszterházy Móricz politikus és önkedves Móricz. Ezen a napon a Móriczokon kívül ünnepeljük még az Armida, Armilla, Emerita, Marút, Maurícia, Mor, Ottó, Tamás, Zelinda, Zella, Zsella, Zöldike, valamint Iris nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával szeptember 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1547-tel, ugyanis szeptember 22-én született Philipp Nicodemus Frischlin, német humanista költő, tudós. Ugorjunk gyorsan a 20. század elejére, 1903. szeptember 22-én Italo Marchionni szabadalmaztatta a fagylaltölcsért. 7 évet ugrunk csak előre, 1910. szeptember 22-én született Faludi György, költő, műfordító. És most már csak nem végig a 20. században maradunk, 1929-el folytatjuk, szeptember 22-én Újpesten megszületett Váradi Hédi színésznő. Az SOKL végzése után a Madách Színházhoz szerződött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész volt. 1945-re ugrunk, szeptember 22-én halt meg Vikár Béla, író, műfordító, folklorista. Ismét csak 4 évet lépünk előre, 1949-re, szeptember 22-én a Szovjetunió végrehajtotta első sikeres atombomba kísérletét. Most aztán lépjünk a 20. század második felére, 1954-re, szeptember 22-én ugyanis Budapesten megszületett Gőz László, harsona művész. Folytassuk 1972-vel, szeptember 22-én halt meg Csohány Gabriella, költő, író, szerkesztő. 1955-től a Magyar Rádió ifjúsági osztályát vezette, 59-től Pajtás című gyermeklap főszerkesztője volt. 2 önéletrajzi regényt is írt, Családfa helyett és Kórház Mécsvilágnál címen, amelyek a háború alatti és utáni időkben játszódtak. Folytassuk 1991-jel, szeptember 22-én Bryan Adams a Robin Hood film dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. Lépjünk a 20. század legvégére, 1999-re, szeptember 22-én a pápa fogadta a Bonót a Vatikánban. A YouTube frontember a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez II. János Pál az áldását adta. És végezetül 2004. szeptember

0: 22-én Budapesten megszervezték az első Critical Mass kerékpáros felvonulást az autómentes nap alkalmából. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. 1, 2, 3.

0: ಹುಬ್ಬಿ ರೇಡಿಯೋ.
1: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
2: Jézus így felelt: bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
4: 2026. szeptember 22-e, kedd. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 8. fejezet, 19-től a 21. versig. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus meglepő kijelentést tesz. Amikor közlik vele, hogy édesanyja és rokonai látni akarják, így felel: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. E szavai nem a családi kötelékek ellen szólnak, hanem túlmutatnak rajtuk. Jézus itt egy újfajta rokonságról beszél, a hit által született kapcsolatról, amely nem vér szerinti, hanem lelki. Azok állnak Jézushoz igazán közel, akik figyelnek az Atya szavára és engedelmeskednek neki. A kereszténység nem csak hallgatás, hanem felelet is Isten hívására, életformáló igen az ő akaratára. Ez a rész elgondolkodtat bennünket. Mi alapján határozzuk meg önmagunkat? A származás, a név, a múlt alapján? Mindezek fontosak, de nem elegendők. Jézus azt mondja, az igazi összetartozás kívülről talán nem látszik, de a lélek mélyén formálódik. Aki hűségesen figyel Istenre, az családtaggá válik Isten családjában. Az Úr szavai különös fényben állítják elénk Máriát is. Ő valóban Jézus anyja volt, de ennél a ténynél fontosabb az, hogy hallgatta az Isten szavát, és meg is tartotta. Ezért lett a hívők példaképe. A hit útja nem kiváltság, hanem válasz. Mindenki elindulhat rajta, aki kész, nyitott szívvel befogadni az igét, és engedi, hogy az megváltoztassa életét. Uram Jézus Krisztus, szeretnék a te nagy családod tagjává válni. Taníts meg figyelni az Atya szavára, és adj erőt, hogy ne csak halljam, hanem meg is valósítsam az életemben. Ne engedd, hogy a hit csupán formaság maradjon bennem, hanem szülessen belőle engedelmesség, hűség, cselekvő szeretet. Hadd tartozzak, Uram, hozzád igazán, ne vér szerint, hanem szív szerint. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy 1997-ben olyan sokat telefonált a Microsoft a szoftverek problémáinak kezelése kapcsán, hogy a telefonszámlájuk $500 millió nőtt, ami több, mint amennyiben a szoftver kifejlesztése került.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy igazi vadkülörök esélyet fogunk készíteni, mézzel fényezett kacsa, gyömbéres grapefruit mártással, tollat, ceruzát, előfigyelem. Először a mártást készítjük el, egy nagyon éles rozsdamentes késsel vágjuk ki a héjából a grapefruitot. Dolgozunk tál fölött, hogy egyetlen csepp lé sem menjen veszendőbe. Távolítsuk el a magokat, és vágjuk ki a gyümölcshúst a hártyák közül. Facsarjuk ki a héjákban maradt levet is, ne vesszen veszendőbe. Szórjunk egy lábosba cukrot, és kis lángon melegítsük fel. Kevergessük, míg nem olvad, és karamellizálódni nem kezd. Ilyenkor bugyborékol, és megemelkedik a lábosban, vigyázzunk. Vegyük le a tűzről, és kevergessük, amíg le nem lohad. Óvatosan öntsük fel grapefruitlével, mert ijesztően tud köpködni. Tegyük vissza a lángra, adjunk hozzá mézet, szójaszószt és citromlevet, és reszelt gyömbért. Kevergessük, míg gyöngyözni nem kezd újra, és el nem olvad a karamell. Dolgozzuk simára kukoricalisztel, meg vízzel, és eresszük apránként a mártást, hogy szépen besűrűsödjön. Ízesítsük tetszés szerint sóval, borssal. Végül keverjük bele a grapefruit filézett húsát és vegyük le a tűzről. Ezután megcsináljuk a húst, szurkáljuk meg alaposan a kacsa bőrét, fektessük a húst bőrével lefelé egy tepsibe helyezett rácsra, amely alá öntsünk egy kevés vizet. Keverjük össze a mézet a szójaszószal és kenjük be vele alaposan a kacsahús bőrét. Süssük körülbelül 40-45 percig forró sütőben ropogósra. Vegyük le a kacsamelleket a rácsról és részbutosan vágjuk fel körülbelül 5-6 mm vastag szeletekre. Rendezzük el a húst egy előmelegített tálon és rocsoljuk rá a forró mártást. Kínáljunk hozzá apró szemű, párolt újburgonyát, zsenge sárgarépát és zöld borsót.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió. A tegnap

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Ezen a nyári napon Móricz nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Magyarországon 12,4 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1278-ban harmadik Miklós a rend helyreállítása véget Fülöp fermói püspököt küldötte Magyarországra, hol a gyilkolások és rablások nagy terjedelmet vettek. 1566-ban Győrt tűzvész pusztítja el. A város katonai mérnökök tervei alapján ma is meglévő alaprajz szerint épül újjá. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Hamarosan 7 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Jó reggelt!
2: Befogták a Börzsöny, mert az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Robert vagyok. Befogták a Börzsöny, mert az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezető elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pokróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Koppenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország észak keleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 22-e kedd. A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi korlátozása, de hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni ma reggel 8 órától délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan délután 4 óráig az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Móricz nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg a fővárosban 12,3 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 22-én köszöntjük Móricz nevű hallgatóinkat, a latin eredetű férfi néve a Mauritius névből ered. Jelentése mor, szerencsen származású. Szeptember 22-én a Móriczok ünnepelnek még, január 15-én, március 20-án, szeptember 4-én, valamint október 25-én is. A név becézése Móriczka, Móri, Mórika, jeles viselői, Benyovszki Móricz Ágost katonatiszt, földrajzi felfedező, valamint Eszterházy Móricz politikus és önkedves Móricz. Ezen a napon a Móriczokon kívül ünnepeljük még az Armida, Armilla, Emerita, Marút, Maurícia, Mor, Ottu, Tamás, Zelinda, Zella, Zsella, Zöldike, valamint Iris nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával szeptember 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1547-tel, ugyanis szeptember 22-én született Philipp Nicodemus Frischlin, német humanista költő, tudós. Ugorjunk gyorsan a 20. század elejére, 1903. szeptember 22-én Italo Marchionni szabadalmaztatta a fagylaltöltsért. 7 évet ugrunk csak előre, 1910. szeptember 22-én született Faludi György, költő, műfordító. És most már csak nem végig a 20. században maradunk, 1929-el folytatjuk, szeptember 22-én Újpesten megszületett Váradi Hédi színésznő. Az SOK elvégzése után a Madách Színházhoz szerződött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész volt. 1945-re ugrunk, szeptember 22-én halt meg Vikár Béla, író, műfordító, folklorista. Ismét csak 4 évet lépünk előre, 1949-re, szeptember 22-én a Szovjetunió végrehajtotta első sikeres atombomba kísérletét. Most aztán lépjünk a 20. század második felére, 1954-re, szeptember 22-én ugyanis Budapesten megszületett Gőz László, harsona művész. Folytassuk 1972-vel, szeptember 22-én halt meg Csohány Gabriella, költő, író, szerkesztő. 1955-től a Magyar Rádió ifjúsági osztályát vezette, 59-től Pajtás című gyermeklap főszerkesztője volt. 2 önéletrajzi regényt is írt, Családfa helyett és Kórház Mécsvilágnál címen, amelyek a háború alatti és utáni időkben játszódtak. Folytassuk 1991-jel, szeptember 22-én Bryan Adams a Robin Hood film dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. Lépjünk a 20. század legvégére, 1999-re, szeptember 22-én a pápa fogadta a Bonót a Vatikánban. A YouTube frontember a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez II. János Pál az áldását adta. És végezetül 2004. szeptember 22-én Budapesten megszervezték az első Critical Mass kerékpáros felvonulást az autómentes nap alkalmából. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
2: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Radio.
1: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
2: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. szeptember 22-e, kedd. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 8. fejezet, 19-től a 21. versig. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus meglepő kijelentést tesz. Amikor közlik vele, hogy édesanyja és rokonai látni akarják, így felel: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. E szavai nem a családi kötelékek ellen szólnak, hanem túlmutatnak rajtuk. Jézus itt egy újfajta rokonságról beszél, a hit által született kapcsolatról, amely nem vér szerinti, hanem lelki. Azok állnak Jézushoz igazán közel, akik figyelnek az Atya szavára és engedelmeskednek neki. A kereszténység nem csak hallgatás, hanem felelet is Isten hívására, életformáló igen az ő akaratára. Ez a rész elgondolkodtat bennünket. Mi alapján határozzuk meg önmagunkat? A származás, a név, a múlt alapján? Mindezek fontosak, de nem elegendők. Jézus azt mondja, az igazi összetartozás kívülről talán nem látszik, de a lélek mélyén formálódik. Aki hűségesen figyel Istenre, az családtaggá válik Isten családjában. Az Úr szavai különös fényben állítják elénk Máriát is. Ő valóban Jézus anyja volt, de ennél a ténynél fontosabb az, hogy hallgatta az Isten szavát, és meg is tartotta. Ezért lett a hívők példaképe. A hit útja nem kiváltság, hanem válasz. Mindenki elindulhat rajta, aki kész, nyitott szívvel befogadni az igét, és engedi, hogy az megváltoztassa életét. Uram Jézus Krisztus, szeretnék a te nagy családod tagjává válni. Taníts meg figyelni az Atya szavára, és adj erőt, hogy ne csak halljam, hanem meg is valósítsam az életemben. Ne engedd, hogy a hit csupán formaság maradjon bennem, hanem szülessen belőle engedelmesség, hűség, cselekvő szeretet. Hadd tartozzak, Uram, hozzád igazán, ne vér szerint, hanem szív szerint. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy 1997-ben olyan sokat telefonált a Microsoft a szoftverek problémáinak kezelése kapcsán, hogy a telefonszámlájuk $500 millió nőtt, ami több, mint amennyiben a szoftver kifejlesztése került.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1278-ban III. Miklós a rend helyreállítása véget Fülöp fermói püspököt küldötte Magyarországra, hol a gyilkolások és rablások nagy terjedelmet vettek. 1566-ban Győrt tűzvész pusztítja el. A város katonai mérnökök tervei alapján ma is meglévő alaprajz szerint épül újjá. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobbi Rádió. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.
2: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük, milyen időjárás várható. A mai napon erősen felhős lesz az ég. Most 12 fok körül alakul a hőmérséklet. A legalacsonyabb hőmérséklet kora reggel 12 fok, a legmagasabb hőmérséklet késő délutánig 19 fok körül alakul. A hőérzet 16 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. Körülbelül 77%-os páratartalom várható, hosszabb napos időszakok is lesznek. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 327 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 20 km/h lehet. A legerősebb széllökések elérhetik a 41 km/h. Szerdán 23-a erősen felhős lesz az ég. A hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. A nap nagy részében napos idő várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 322 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 20 km/h. A legerősebb széllökések sebessége akár 40 km/h is fokozódhat. Csütörtökön enyhe szitálásra számíthatunk. Várhatóan 12 és 22 fok között lesz a hőmérséklet. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 278 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 17 km/h. A legerősebb széllökések elérhetik a 45 km/h. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Az Esélyegyenlőségi magazin 90 kezdődik. Búcsúzik Önöktől Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
6: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az Alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintét és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi betonrengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakítja. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya. Emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtószabadság védelmében. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 22-e kedd. A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni ma reggel 8 órától délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan délután 4 óráig az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobbi Rádió.
1: Manapság egyre nő a rosszindulatú, daganatos megbetegedésben szenvedők száma. Ennek oka az átlag életkor növekedése, a környezetszennyezés, a helytelen étkezési szokások és még sok eddig ismeretlen tényező. Magyarországon évente 66 ezer az újonnan felfedezett összes daganatos megbetegedések száma. Egy évben 33-34 ezeren halnak meg rákban. A sebészeti beavatkozás utáni kemoterápia a legelterjedtebb daganatkezelő módszer, amelyről tudjuk, hogy igen sok kellemetlen mellékhatása van, és sok esetben talán csak néhány hónappal javítja a túlélést. Ezért nem meglepő, hogy az érintettek jó része alternatív megoldásokat is keres. A Biovital Melissa Egészségközpont orvos természetgyógyász szakemberei a daganatos betegeknek is kínálnak megoldásokat. A biológiai daganatkezelést daganatos betegségek kiegészítő és utókezelésére ajánlják.
2: A biológiai daganatkezelés olyan módszerek összességét jelenti, amelyeknek az a célja, hogy egy daganatos beteg szervezetét erősítsék, a saját természetes ellenálló képességet, a rosszul struktúrált, korosan elfajult, mondhatjuk azt is, daganatos sejteknek az eltávolítását, felismerését segítsék, és összességében a szervezetet olyan helyzetbe hozzák, hogy a daganat ne növekedjen, ne terjedjen, vagy legalábbis sokkal lassabban, ne adjon áttétet, és mindezt viszonylag jó általános állapot és közérzet mellett.
1: A módszerek egymással igen jól kombinálhatók, ám annak eldöntése, hogy milyen szert vagy módszert, és azt milyen hosszan, milyen sorrendben és mekkora adagban használja valaki, csak hozzáértő szakorvos tudja eldönteni.
2: A biológiai daganatkezelésnek az is célja, hogy lehetőség szerint egyrészt ezeknek a hagyományos klinikai módszereknek a mellékhatásai ne legyenek túl intenzívek, ha vannak, akkor azokból viszonylag gyors legyen a regenerálódás, másrészt pedig azok utáni időszakban a daganat újraképződési esélyét a lehető legkisebbre csökkentsék vagy megszüntessék, illetve az áttét képződés lehetőségét is ugyanígy minimalizálják vagy kivédjék. A biológiai daganatkezelés alkalmazható önmagában is, alkalmazható komplementer módszerként, tehát a kemoterápia besugárzás mellett és azok után is.
1: Természetesen egy igen előre haladott és szinte minden fontos szervet érintő daganatnál nem ugyanaz várható, mint egy igen kezdeti stádiumú és áttétek nélküli állapotú szervezetnél. Minél előbb kerül felfedezésre és kezelésre egy daganat, annál jobb eredményekre is lehet számítani a kezeléskor és a kiújulást tekintve.
2: Daganatkezelés, mindegy, hogy biológiai daganatkezelés vagy klinikai hagyományos gyógymódokról van szó, mindig akkor segít a legjobban, hogyha viszonylag korai állapotban kerül a daganat felfedezésre, tehát nincsen szétszórodva a májba, az agyba, a tüdőbe, a csontokba, és így tovább. Tehát minél nagyobb esélye bármilyen kezelési módnak, így a daganat, biológiai daganatkezelésnek is akkor van, hogyha viszonylag hamar, még nem kiterjedt állapotban kerül a daganat felfedezésre, és akkor kerül ez a módszer, vagy akár a többi módszer is, együtt vagy külön-külön alkalmazásra.
1: A Biovital Melissa Egészségközpont orvosai 15 éve foglalkoznak a Németországban tanult módszerrel.
3: Amikor a kivizsgált páciens hozzánk betér, akkor próbáljuk a saját eszközeinkkel felmérni az életmódját, mindazokat a terápiás eszközöket, amelyeket eddig kapott, tehát gondolok itt a besugárzásra, műtétre, hormonterápiára és a kemoterápiára, és mindezekhez próbáljuk hozzáilleszteni azt az életmód és biológiai daganatkezelési programot, amelyben mi jártasak vagyunk, és amely a szervezetének az ellenálló képességét tudja javítani.
1: Természetesen minden beteg a daganat nagyságától, a betegség stádiumától, az immunrendszerének állapotától függően más-más kezelést igényel.
3: Nagyon sokszor egyszerű életmód reform sokat tud segíteni az állapoton. A túlsúly nyilván csökkenti az ellenálló képességet. Rengeteg salakanyag halmozódhat fel a szervezetében, amiről képet kaphatunk. Vannak erre különböző úgynevezett preklinikai vizsgálataink, amelyek felmérik és pontosan nyomon követhetővé teszik, hogy a szervezet milyen fokban elsalakosodott.
1: Az egészségközpont orvosai mindenkinél állapotfelmérést végeznek. A vizsgálatok között vércsepp analízis, hőtérkép és immuntükör készítése is szerepel.
3: Ezek után pedig összeállítjuk azt a daganatkezelési programot, amellyel kiegészítjük a konzervatív kezelését. Ezek általában gyógynövények, táplálékkiegészítők, gyógyhatású készítmények, illetve speciális diéta, és ez az, amelyeknek a hatékonysága ugyancsak fontos és igazolt a másik oldalon. Tehát nem a daganat elpusztításában, hanem a daganattal szembeni testi és szellemi ellenálló képességnek a javításában.
1: A betegek állapotuknak megfelelően különböző kezeléseket kapnak, például véroxigenizációs kezelést vagy saját vérterápiát. A Magyarországon egyedülálló komplex módszert évek óta sikeresen alkalmazzák a Biovital Melissa egészségközpontban.
2: Egyrészt azt tapasztalom, hogy jelentősen javul az életminőség, jelentősen csökken a mellékhatások, intenzitása, gyakorisága, mértéke, gyorsul az abból való regenerálódás, megnyúlik a betegek élettartama, és a visszaesés mértéke csökken. Nem mindenkinél. Van, amit mi se tudunk szabályozni, vagy amire nekünk sincs hatásunk, de általánosságban azt lehet mondani, hogy jelentősen hosszabb ideig élnek azok, akik ezt a kiegészítő kezelést kapják, és azt az időt, amit megélnek, az sokkal jobb minőségben élik meg, mint azok, akik csak a hagyományos klinikai gyógymódokat alkalmazhatják, vagy arról tudnak.
1: A biológiai daganatkezelés nem helyettesíti a hagyományos onkológiai kezeléseket, tehát nem váltja ki a műtétet, a kemoterápiát vagy a sugárterápiát. Ugyanakkor a legjobb eredményeket a hagyományos kórházi kezelések mellett az egyidejűleg végzett biológiai daganatkezelés kombinált terápia hozza.
0: Hobbi Rádió.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk. Ez itt a Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új Mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást. Teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írta Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus Viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
3: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 22-e kedd. A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni ma reggel 8 órától délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan délután 4 óráig az Albert Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
3: Hobby Rádió!
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban is, ahogy ez lenni szokott, fogyatékossággal élő, illetve hátrányos helyzetű embereket érintő témákkal foglalkozunk. Elsőként mindjárt arról hallhatnak, hogy amit nem csak látni lehet, szolnoki látássérültek voltak Gyulán, és hogy milyen kalandjaik voltak, erről szólunk a műsor első részében. Egy kis fürdőzés, barangolás a városban, sütemény a patinás cukrászdában, és történelem, melyet ezúttal meg is lehetett érinteni. A Vakok és Gyengéllátók Jász Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületének közössége 6 napos nyárvégi üdülésen fedezte fel Gyulát. Erről szól a Rehab portál egyik tudósítása. Ezzel indítjuk a mai adást. A városból nem csak élményeket, hanem emberi gesztusokat is hazavittek, számol be róla a Rehab portál. Hatalmas élmény volt, tényleg nagyon jól éreztem magam, mondta Pintér Márta, az egyesület tagja, aki még a beszélgetés közben is lelkesen idézte fel a gyulai napokat. A csoportot Kisné Kérdő Gabriella, az egyesület munkatársa vezette, akit mindenki csak Gabinak hív. Ő szervezte össze a napokat úgy, hogy a nagyobb programok mellett pihenésre és önálló barangolásra is jusson idő. A gyulai várfürdőben töltött nap után a Ladics ház következett, ahol egészen közel került hozzájuk a múlt. Dr. Temesvári Kovács Anett történész nem egyszerű tárlatvezetéssel várta a vendégeket, korhű ruhák replikáit próbálhatták fel, tárgyakat vehettek kézbe, A vak résztvevők pedig még a bútorok faragását is végig tapinthatták. A tervezetnél jóval hosszabbra nyúlt ez a látogatás. Újabb idézet, nagyon-nagyon élvezték, összegezte Gabi. A gyulai várban Kovács Attila tárlatvezető ugyancsak arra törekedett, hogy a résztvevőknek ne csak szavakból kelljen elképzelnie, milyen lehetett egykor a vár élete. Replikák, korabeli tárgyak és fegyverek kerültek kéz közelbe, a beöltözés pedig játékosságot vitt a történelmi kalandozásba. Ki lehetett próbálni, meg lehetett fogni a tárgyakat, mesélte Márti. De nem csak a múzeumokban tapasztalták meg, milyen sokat jelent az odafigyelés. A megváltozott buszközlekedés miatt a megálló a tervezetnél jóval messzebb került a szállástól. A szállásadók azonban nem hagyták, hogy a csomagokkal megtett hosszabb út nehezítse az érkezést. Autókkal mentek a társaság elé, és több fordulóval vitték el őket a szállásra. Hazautazáskor ugyanígy segítettek, akkor az állomásra fuvarozták ki a csoportot. Az étkezéseknél is akadt hasonló gesztus. Az egyik étteremben előre tudták, hogy látássérült vendégek érkeznek, ezért az egyébként önkiszolgáló rendszer helyett leültették őket, és az asztalukhoz vitték az ebédet. Más napokon a meleg étel érkezett pontos időre a szállásra. Apróságnak tűnhetnek annak, akinek azonban egy ismeretlen városban a közlekedés vagy egy önkiszolgáló étterem a megszokottnál több szervezést igényel, éppen ezek az apróságok tehetnek egy utazást igazán gondtalanná. Közben az Almási Kastély interaktív kiállítása, a belvárosi barangolások és a 100 éves cukrászda is bekerült a közös emlékek közé. A szabad órákban kettesével, hármasával indultak felfedezni Gyulát, esténként pedig újra összeért a társaság. A hat nap végére így nem csak az számított, mit sikerült megnézni, sokkal inkább az, hogyan fogadták őket egy kézbeadott tárgyal, néhány plusz perccel, egy tányér odavitt ebéddel, vagy egy autóúttal, amikor éppen arra volt szükség. Márti legalábbis gondolkodás nélkül megtoldotta volna az üdülést. Újabb idézet, maradtam volna még, vagy két hetet, ha lehet. Ennél talán nehéz szóban szebben elmondani, hogyan sikerült a nyár végi hat nap Gyulán. Tudósít róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Egy pár perc zeneszünetet követően a nyár elején megalakult útjelző hálózatról hallanak itt a műsorban. Útjelző szemléletet formálni nem sajnálatot kelteni. Ezzel folytatom hamarosan.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok, nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin szeptemberi második adásában. Nyár elején megalakult az útjelzőhálózat, erről a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete vgke.com címen található weboldalán olvashatnak a kedves érdeklődők, de most a Rehab portálon is megjelent egy cikk ezzel kapcsolatban, pontosabban az egyik szakmai anyagra hivatkozva, és most erről hallhatnak, illetve ezt fogom önökkel ismertetni. Mit jelent valójában a szemléletformálás, adódik a kérdés, hogyan lehet úgy beszélni a fogyatékosságról, hogy ne sajnálatot keltsünk, ne hősöket gyártsunk, hanem egyenrangú emberi kapcsolatokat és társadalmi részvételt erősítsünk. Ezekre a kérdésekre keresi a választ az útjelző hálózat legújabb szakmai anyaga, a Szemléletet formálni, nem sajnálatot kelteni című dokumentum. Az anyag több tucat a látássérült emberek érdekképviseletével, rehabilitációjával, oktatásával és társadalmi részvételével foglalkozó szervezet közös munkájának eredménye. A dokumentum nem egyetlen problémára vagy kampányra fókuszál. A társadalmi attitűdöktől a média szerepén, az oktatáson és a munka világán át egészen a digitális akadálymentességig és a közszolgáltatások működéséig vizsgálja, milyen tényezők segítik, vagy éppen akadályozzák a látássérült emberek egyenrangú társadalmi részvételét. Nem a jó szándék hiányzik. A dokumentum egyik fontos megállapítása, hogy a legtöbb problémát ma már nem a nyílt elutasítás okozza. Sokkal gyakoribbak azok a helyzetek, amikor a jó szándék és a segíteni akarás nem párosul megfelelő ismeretekkel. Sokan nem tudják, hogyan közelítsenek egy fehér bottal vagy vakvezető kutyával közlekedő emberhez. Mások automatikusan segítséget nyújtanak anélkül, hogy megkérdeznék, szükség van-e rá. A dokumentum szerint a valódi segítségnyújtás alapja a kérdezés, a partneri viszony és az önrendelkezés tisztelete. A Rehab portál korábban több alkalommal is foglalkozott a semmit rólunk nélkülünk elvével, amely ugyanezt a gondolkodást képviseli, az érintett emberek ne pusztán résztvevői, hanem alakítói legyenek a róluk szóló döntéseknek. Nem áldozatok és nem hősök. A dokumentum külön fejezetet szentel annak, hogyan jelennek meg a látássérült emberek a médiában és a közgondolkodásban. A szerzők szerint gyakori, hogy két szélsőség között mozgunk. Az egyik oldalon a sajnálatra építő történetek állnak, a másikon azok a beszámolók, amelyek rendkívül teljesítményként mutatják be a fogyatékossággal élő emberek mindennapi életét. Mindkét megközelítés torzíthatja a valóságot. A Rehab portál szerkesztőségi szemlélete kezdettől fogva arra épül, hogy az érintettek történeteit emberi, valós élethelyzeteken keresztül mutassa be, legyen szó munkavállalásról, sportról, családi életről, vagy akár rehabilitációról. A cél nem a sajnálat vagy csodálat kiváltása, hanem a megértés és a valóság bemutatása.

0: Érzékenyítés helyett szemléletformálás. Az anyag egyik legérdekesebb gondolata, hogy az elmúlt években széles körben használt érzékenyítés kifejezés helyett a szemléletformálás fogalmát javasolja. A különbség első látásra apróságnak tűnhet, valójában azonban szemléletbeli váltást jelent. A szemléletformálás nem azt célozza, hogy a többségi társadalom sajnálkozóbb vagy együttérzőbb legyen. Sokkal inkább azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek egyenrangú állampolgárként, partnerként és döntéshozóként jelenjenek meg a társadalomban. Ez a gondolat jól kapcsolódik azokhoz a szakmai vitákhoz is, amelyek az akadálymentesítésről, az inkluzív oktatásról vagy a foglalkoztatásról szólnak. A munkahelyektől a digitális világig. A dokumentum nem áll meg az általános elveknél. Külön foglalkozik a munkavilágával, ahol ma is számos tévhit él a látássérült emberek foglalkoztatásával kapcsolatban. A szerzők szerint nem csak a munkáltatók, hanem a HR szakemberek, vezetők és informatikai szakemberek felkészítése is kulcsfontosságú. A téma szorosan kapcsolódik a Rehabportál iránytű a munkavilágában sorozatához, amely a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának gyakorlati kérdését járja körül. A dokumentum mellett kiemelt figyelmet fordít a digitális akadálymentességre is. A képernyőolvasók, a mesterséges intelligencia és az online szolgáltatások világában egyre fontosabb kérdés, hogy a digitális környezet mindenki számára hozzáférhető legyen. Ez a szemlélet összhangban áll azokkal a korábbi Rehabportálon lévő cikkekkel is, amelyek a JAWS képernyőolvasó használatáról, a webes akadálymentességről, vagy az új technológiák rehabilitációs szerepéről szólnak. Több, mint egy dokumentum. A szemléletet formálni, nem sajnálatot kelteni című anyag egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy a szemléletformálás nem egyetlen kampány, nem egy iskolai program, és nem egy közösségi médiás videó. Hosszú távú folyamat, amelynek része az oktatás, a munkahelyi kultúra, a média, a közszolgáltatások, a digitális környezet és maga a társadalmi párbeszéd is. A dokumentum ezért nem kész megoldásokat kínál, hanem egy olyan szakmai keretet, amely segíthet abban, hogy a fogyatékosságról szóló gondolkodás, a sajnálat és a sztereotípiák helyett az önrendelkezés, az egyenrangúság és a társadalmi részvétel felé mozduljon el. Tudósít róla a Rehabportál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Az előző műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy pár perc zeneszünetet követően pedig az utolsó téma, várakat fedeztek fel a látássérültek. Tartsanak továbbra is velem, azonnal jövök a részletekkel.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Muzsika kérése következzék a 24.000 bacillus.
1: Hobby Rádió!
2: Rádió.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, melynek utolsó részében arról hallhatnak, hogy várakat fedeztek fel a látássérültek. Átszállásos vonatút, különleges várak, közös ebéd és fagyizás. Élményekből nem volt hiánya a vakok és gyengéllátók Jász Nagykunszolnok Vármegyei Egyesületének augusztus végi dínyési kirándulásán. A 14 fős társaságban heten a Jászságból, heten pedig Szolnok környékéről érkeztek. A hosszú vonatút után a dínyési várpark és skanzen volt a cél. A Velencei tó közelében található turisztikai látványosság 2014-ben nyitotta meg kapuit. A 24.000 négyzetméteres szabadtéri kiállításon ma 46, egykor a történelmi Magyarország területén álló középkori vár kicsinyített mása látható. Különlegességük, hogy az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készültek. A várak elhelyezése nem véletlenszerű a történelmi Magyarország térképét formázó sétányon, egykori földrajzi helyüknek megfelelően sorakoznak. A különleges látványosság 5 alkalommal is Guinness világrekordot ért el. Adja hírül a Rehab portál. A látássérült vendégeknek különleges tapasztalatot jelentett, hogy a várakat közelről is megismerhették, körbejárhatták és megérinthették. Nagyon tetszett nekik, hogy a teljesen körbe lehetett járni a várakat, mesélte Kisné Kérdő Gabriella, az Egyesület munkatársa, akit a közösségben mindenki csak Gabinak hív. A jászsági résztvevőket külön meglepetés várta, amikor felfedezték a jászberényi palánkvár makettjét. A jól ismert név rögtön beszélgetést indított arról, mi maradt fenn az egykori építményből Jászberényben. A program kötetlenül zajlott, nem volt tárlatvezetés. A résztvevők 3-4 fős csoportokban, saját tempójukban járhatták be a területet. A látókísérők felolvasták a várak mellett elhelyezett ismertetőket, így azt is megtudhatták, mikor épültek és mikor pusztultak el az egyes erődítmények. A történelmi kalandozás után közös ebéd következett, bográcsban készült gulyás és friss, puha kenyér került az asztalra. A nyári kirándulás pedig fagyizással vált teljessé. Igazán nagyon szép élményekben lehetett része annak, aki részt vett tehát ezen a programon. Mint ahogy a nyár is nagyon-nagyon szép és tartalmas volt, azt gondolom, nagyon sok nem csak látássérült ember számára, hiszen Magyarországon mindig nagyon-nagyon sok turisztikai látnivaló fogadja az érdeklődőket. Ugyanakkor nagyon-nagyon nagy meleg volt, talán már egy kicsit örülünk is annak, hogy most már alább hagyott a nagy meleg, ugyanakkor viszont még mindig nagyon-nagyon kellemes idő van, úgyhogy még most is ki lehet használni ezt a szép időt. Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy elmenjen nyaralni egyet, vagy kirándulni, akkor megteheti. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor című oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát a Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk az Apple Podcastben, illetve a Spotify-on. Az Apple Podcasten, illetve a Spotify-on is. A keresőbe elég ennyit beírni, Esélyegyenlőségi magazin. Ruzsa Viktor vagyok. Megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk 2 hét múlva az októberi első adás alkalmával, az október 5-ével induló héten. Addig is hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat, további tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, a viszonthallásra.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Kamu reklám.
2: Az önző az csak magára gondol. Az irigy másokra is.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutat. Segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 22-e kedd. A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni ma reggel 8 órától délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan délután 4 óráig az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Újra Erdélyben, Székelyföldön járunk. Az előző műsorban is ezen a csodálatos vidéken kalandoztunk. Szovátát, a medvetavat, a parajdi sóbányát, a gyilkos tavat és a békás szorost már megismerhették, de számos egyéb látnivaló van még itt. Csíkszereda, Csíksomjú, a Szent Anna tó, a legszebb fekvésű fürdőhelyek egyike a gyönyörű Tusnád fürdő, a Madarasi Hargita, a Székelyek Szenthegye, hát ezekről is hallhatnak a mai műsorban. De a természeti szépségek mellett történelmi látnivalókban is bűvelkedik a vidék. Olyan nagymúltú városok várják az utazókat, mint Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy vagy Csíkszereda. Erdélyi utazásunkat folytassuk most itt, a Nagy Somjúhegy nyugati lábánál fekvő településen, amely már az Árpádházi királyok korától fennállt, ám városi rangra csak Izabella királyné 1558-ban kelt szabadalom levele emelte. A régi városhoz több apró település is tartozott, amely a szájhagyomány szerint a hét napjairól voltak elnevezve, ennek emlékét őrzi a Csütörtök utca. Csíkszereda a gazdasági fejlődését legfőképpen egy sajátságos, a Székelyföldön sehol máshol nem létező törvény akadályozta. Ha egy szeredai háztulajdonos meghalt, és a városon kívül lakó örököse rögtön nem költözött oda, akkor a ház a városra szállt, és minden örökös elvesztette a házat illető jogait. Ilyenkor az épületet egy arra érdemes szeredainak ajándékozták. Csíkszereda legfőbb építészeti nevezetessége a Mikóvár, amely napjainkban a Csíki Székely Múzeumnak ad otthont. 1979-től kezdődően a Várudvaron minden nyáron többnapos régi zenefesztivált rendeznek. A fesztivál programjához tartozik, hogy egyik este a gyergyószárhegyi Lázár kastélyban is tartanak előadást, és állandó program az ilyenkor megrendezett csíksomjúi orgonahangverseny is. Csíksomjú Csíkszereda keleti részén a Kissomjúhegy kúpja alatt fekszik. Századokon át a székely művelődés, szellemi élet és a katolikus hitélet fellegvára volt. Somjú a pogánykorban szertartások helye is volt, erre utalnak a Nagy Somjúról behozott faragott kövek, amelyek a templom előterében láthatóak. A Kissomjú alatt fedett borvízkút található, a hegy tetejéről páratlan panorámában lehet részünk. Belátható innen egész Csík, a Hargita és a Nagyhagymás is. A hegy tetején a Szálvátor kápolna melletti faházban a kápolnákat vigyázó remetel akik. A két somjú nyergében egy Makovec Imre által tervezett oltár található. Itt tartják minden év júniusában az 1000 székely leány napot, amely tulajdonképpen a székely viselet megmentésére lett kitalálva. Minden pünköstkor itt zajlik a híres csíksomjúi búcsú, amely napjainkban egyre inkább az összmagyarság ünnepe, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.
2: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: Erdélyi székelyföldi utazásunk újabb állomása Székelyudvarhely. A legmagyarabbnak tartott erdélyi város a Nagyküküllő felső szakasza mentén egy dombokkal körülvett medencében fekszik. Székelyudvarhely református kollégiumát gróf Bethlen János, Apafi Mihály erdélyi fejedelem kancellárja alapította 1670-ben. Ebben az iskolában tanult többek között Orbán Balázs, Benedekelek és Barabás Miklós festőművész is. A várostól alig negyed óra járásra a Küküllő jobb partján, a Budhegy tetején áll Budvár romja. A legenda szerint Buda vezér építtette, és itt volt a hunoktól elszakadt székelyek vezérének székhelye. A székelyek itt kötöttek szövetséget Árpáddal, aki törvényt adott nekik. Valójában a 11-12. Században épülhetett egy korábbi római erődítmény maradványainak felhasználásával. 1241-ben a tatárok rombolták le, ám a hagyomány szerint a tatárjárás idején a közeli Budvárból egy székely katona nyillal szíven lőtte a tatár sereg vezérét, amitől a sereg megfutamodott, a nép a megmenekülés emlékére kápolnát emelt. Ha Székelyföldön járnak és idejük engedi, érdemes ellátogatniuk Kézdivásárhelyre is. 1848-49-ben ez a város lett a szabadságharc és a háromszéki önvédelmi harc, az ágyú és hadianyaggyártás legjelentősebb központja. Itt található az úgynevezett Túróci ház, amelynek telkén Gábor Áron és Túróci Mózes a templom harangjaiból ágyúkat öntött. Nagyon gazdag a város hírlap története. Itt jelent meg a BEM adományozta nyomdában a Székely Hírmondó. Az épületet, amelyben a nyomda működött, műemlékké nyilvánították. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejére vezet vissza bennünket Sepsiszentgyörgy is. A város történetének egyik legdicsőségesebb korszaka volt ez. Itt a székházának dísztermében mondták ki a fegyveres önvédelmi harc megkezdésének szükségességét. Az utazási irodák által szervezett erdélyi körutak során ezen városok megtekintése általában szerepel a programban, és tényleg érdemes felkeresni őket, csak úgy, mint Marosvásárhelyet. A város hagyományosan a székelység gazdasági és kulturális székhelye, az erdélyi szellemi élet egyik jelentős központja. A Világjáró magazin folytatásában Marosvásárhelyet ismerhetik meg. De ne felejtsék, tart még játékunk, melynek során egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi hurkadai utazást nyer. Hogyha szeretnének részt venni a játékban, és nyerni szeretnének, akkor regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu internetes oldalon.
1: Hobby Rádió.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, folytatjuk erdélyi kalandozásunkat a Műemlékek, Iskolák és Virágok városában, Marosvásárhelyen. A település az erdélyi mezőség délkeleti szélén, a Maros völgyében helyezkedik el, Erdély hatodik legnagyobb városa, magyar lakosainak számát tekintve viszont az első helyen áll Romániában. A 15. században Marosvásárhely még mezőváros volt és Marosszéknek volt alárendelve, idővel viszont egyre önállóbb lett és egyre több kiváltságot kapott az uralkodóktól. Ez az egyetlen székelyföldi város, amely megkapta a szabad királyi város státuszát 1616-ban. A város az 1848-49-es szabadságharcból is kivette részét, Bem többször is itt tartózkodott, Petőfi pedig innen indult a fehéregyházi csata színhelyére. A városi élet igazából csak a 19. század végén, illetve a 20. század elején kezdett kibontakozni látványos fejlődést, Bernádi György polgármesteri mandátuma alatt ért el. Ekkor alakult ki a belváros mai képe, ekkor épültek a ma is megcsodálható szecessziós középületek, parkokat hoztak létre, csatornáztak, aszfaltoztak, a város utcáit virágokkal, fákkal ültették be. A Ceausescu időszakban erőteljes volt a román nemzetiségűek betelepítése a városba, így a román lakosok aránya utolérte a magyarokét. A város jelenkori történetére rányomja bélyegét az 1990-es évi fekete március, amikor tragikus kimenetelű utcai harcokra került sor magyarok és románok között. Az összecsapások során sérült meg a legendás erdélyi író, Sütő András is. Egyik szemére megvakult, több bordája eltört, a bal karja az zúzódást szenvedett. A 2006-ban elhunyt Sütő azonban annyira szerette a várost, hogy halála után a marosvásárhelyi református temetőben a bújaiak mellé helyezték örök nyugalomra. Marosvásárhely jelenleg is a magyar kultúra egyik bástyája. Nagy alkotói révén szimbólumává lett az erdélyi szellemiségnek. A város olyan szellemi nagyságok alkotóhelyéül szolgált, mint a két világhírű matematikus, Bújai Farkas és Bújai János, vagy a magyar nyelvművelés és közművelődés lelkes előmozdítója, Aranka György. Itt élt a székely ezermester Boda Péter is, akinek zenélő kutya, egykor Marosvásárhely egyik fő nevezetessége volt. A kút hű másolatát 1936-ban építették fel Budapesten a Margit szigeten. A városnak a magyar kultúrában betöltött szerepét jelzi, hogy Marosvásárhelyen található Erdély leghíresebb könyvgyűjteménye, a számos ritkasággal is büszkelkedő Teleki Téka. Marosvásárhely számos látnivalót kínál a turisták számára. Az építészetileg is különleges kultúrpalota tetejét a pécsi Zsolnai gyár színes cserepeivel fették be. Hangversenyterme 800 személy befogadására alkalmas 1946-tól 72-ig. Itt tartotta előadásait az Állami Székely Színház. A tükörterem a kultúrpalota gyöngyszeme, ahol a terem két végét lezáró velencei tükör növeli a térhatást. A képtárban körülbelül 1000 festmény, 700 grafika, 150 faragvány és 70 dísztárgy található. A kultúrpalota mellett érdemes megcsodálni a marosvásárhelyi várat, a régi városházát, a Nemzeti Színházat, és itt találjuk a Teleki házat, a már említett Teleki Tékát, illetve a Bújai Farkas Liceumot.
0: Műsorajánló.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: A történelmi jelentőségű városok mellett a kirándulni vágyók is bőven találnak Székelyföldön látnivalót, hiszen a térség bűvelkedik természeti szépségekben. Például remek úti cél a Hargita hegyvonulatának legmagasabb 1801 méteren fekvő csúcsa, a Madarasi Hargita, a székelyek szent hegye, ahonnan páratlan kilátás nyílik a környékre. A tájegység a nyári hónapokban csodálatos kirándulások színhelyéül szolgálhat, a tiszta levegő, a sűrű fenyvesek felejthetetlen élményt nyújtanak az ide látogatóknak. Az azonos nevű Madarasi Hargita üdülő és kiránduló központ Székelyudvarhelytől 36 kilométerre található, az Ivó völgyéből lehet legjobban megközelíteni. Az üdülő központtól a hegycsúcs még körülbelül egy óra járásra van, ide könnyű sétával, enyhe emelkedés mellett juthatunk fel. A csúcson kopjafák és kettős kereszt jelzi, hogy ez a székelyek szent hegye. A Madarasi Hargita csúcsán állva tiszta időben megnyílik a turista előtt a látóhatár, amely szinte az egész Erdélyi medencét felöleli, a déli Kárpátok hegyei is jól látszanak innen. A Madarasi Hargita Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai helye, télen Erdély legnépszerűbb síközpontja. Összesen 4,8 kilométernyi sípályát találhatunk itt, 1500-1760 méteres tengerszint feletti magasságban. A pazar kilátás mellett a pihentető fürdőzést is élvezhetik, hogyha ellátogatnak Tusnád fürdőre. Ez az egyik legszebb fekvésű fürdőhely, gyönyörű fenyvesek között 656 méteres magasságban található. Számtalan borvize és mofettája van, ezek tették Erdély gyöngyévé. A fürdő alapítása 1842-ben történt. Állítólag egy pásztorfiú csodálatos gyógyulásának esete terelte rá a figyelmet. Fejlődése 1845-től kezdődött, 52-től Ferenc József császár parancsára egy mágnásokból álló részvénytársaság kezébe került a fürdőtelep, ezzel lendületes fejlesztés vette kezdetét. A 19.-20. század fordulójára elkészült a fedett sétánnyal is rendelkező svájci villanegyed, a Stefánia gyógyintézet és a Rudi fürdő. Tusnád fürdőről 5 jól jelzett turista ösvény indul a környék nevezetességeihez, a Vártetőhöz, a Sólyomkőre, a Szent Anna túhoz, a Nagy Piliskére, illetve a Ludmilla kilátóhoz. Ez utóbbi az 1848-49-es szabadságharc eseményeinek történelmi emlékhelye. 1849. július 5-től augusztus 2-ig Gál Sándor honvédezredes néhány száz fős csapatával és három ágyúval innen védte sikeresen a Tusnádi szorost a Háromszék felől támadó orosz-osztrák seregek ellen. Az egyenlőtlen küzdelmet csak a nyergestetőt védő Tuzson János kis csapatának lemészárlása után adta fel. Tusnád fürdő eme történelmi nevezetességét nem jelöli emlékoszlop, de a piros ponttal jelzett turista ösvény ide, a Ludmilla kilátóhoz vezet. A tusnádi vártető a székelyföldi várak sorában a legnagyobb vármaradvány. A fürdőtelep központjától alig 2 kilométerre az Olt partján magasodik egy különös csonkakú palakú hegy, ez a vártető. Bástyájának és megfigyelő tornyának romjai ma is láthatóak. Hadászati jelentősége kitűnő földrajzi fekvésében rejlik. Nevezik Csíki bálványos várnak is, mert titokban itt is sokáig füstölögtek a pogány oltárok. A város közelében található a Szent Anna tó, amely igazi természeti ritkaság, ugyanis ez a tó Dél-Kelet-Európa egyetlen vulkáni krátertava, amely egy kialudt vulkán, a Nagycsomád hegy két kráterének egyikében alakult ki, 950 méter tengerszint feletti magasságban. A hegyek által körülvett, majdnem teljesen szabályos kör alakú tó 22 hektár kiterjedésű és átlagban 4 méter mély. Vizét a világ egyik legtisztább tóvízének tartják, de az ásványi só hiánya miatt nem iható. Forrása nincs, vizének utánpótlásáról a környező hegyek tavaszi hóolvadása gondoskodik. A tó mellett található a Szent Anna kápolna, ahol minden évben Anna napi búcsút rendeznek, melyre katolikus hívők tömegei zarándokolnak el. A tavat mindössze egy keskeny nyereg választja el a mohos tűzegláptól, amely szintén természeti ritkaságnak számít. A mohos tűzegláp hajdani kiterjedt víztükre négyszerese volt a Szent Anna tó felületének. A mohos tó éveken át egyre apadt és lassan elmocsarasodott, igazi magashegyi felláppá változott. Huzamosabb esőzések idején a 10 méter vastag iszapos tűzegréteg úgy megtelik vízzel, mint a szivacs, és akár az elkúszált szarvasmarhát is elnyeli. Annak érdekében, hogy az ide látogató turisták ne károsítsák a területet, a környezetvédők egy keskeny fahidat építettek az ingományos talaj fölé, a láp egy része ezen keresztül járható be.
0: Hobbi Rádió!

0: hogy itt vagy.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: Erdélyi kalandozásunkat azonnal folytatjuk, ám előtte játékra buzdítom önöket, hiszen nyerhetnek a Világjáró magazin jóvoltából egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást. Ehhez mindössze annyit kell tenniük, hogy regisztrálnak az egyiptomtitkai.hu oldalon. Játszanak és nyerjenek, és utazzanak el Egyiptomba. Most pedig jöjjenek velem Erdélybe. Utazásunk vége felé közeledve két olyan települést ismerhetnek meg, amely az erdélyi körutazások során általában mindig szerepel a programban. Korond Hargita megy egyik legnagyobb települése, és így nevezik azt a patakot is, amelynek völgyében elhelyezkedik. Mivel a mezőgazdaság soha nem tudta eltartani a lakosságot, ezen a településen különböző mesterségek honosodtak meg, melyek közül a fazekasság a legrégebbi, de itt maradt fent a tapló készítés és a szénégetés mestersége is. Korond főutcája állandó jellegű kirakodó vásár, ahol nem csak a helyi, hanem a környék mestereinek termékei is várják a vásárlókat. Kezdetben máz nélküli úgynevezett veres fazekakat készítettek, melyek jól bevált főző edények voltak. A korondi fazekasságot többször is veszély fenyegette, amikor például divatba jöttek a mázas cserépedények, a korondi fiatalokat elküldték Székely udvarhelyre, hogy ott tanulják az új mesterséget. A fazekasság kitűnően eltartja a lakosságot, innen napjainkban nem vándorolnak el az emberek. A korondi mesteremberek egy környékbeli településen, farkaslakán is árulják portékáikat. A település legfőbb nevezetessége, hogy itt született a legnagyobb székelyíró Tamási Áron. Emlékháznak nyilvánított szülőháza Farkaslaka főútjától távolabb, egy belső utcában található. Végrendelete alapján a templom melletti két cserefa alá temették. Itt a főút mentén található kopjafás síremléke és kőbe faragott emlékoszlopa. Ha Erdélyben járnak, feltétlenül látogassanak el Farkaslakára, illetve Korondra is. És tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is, hiszen egy újabb országba invitálom majd akkor önöket. További kellemes rádiózást kívánok. Ennyi volt a mai Világjáró magazin. Tartsanak velem legközelebb is, fedezzük fel együtt a világot.
1: hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében, hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csigát.
3: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk így az próbálni, simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni, no, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre, úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben, akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, nocsa Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk, búcsúzik önöktől a világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt,
0: a Hobby Rádióban!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
4: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Robert vagyok. Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jós-Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Vénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezetője elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány.
2: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország észak keleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
3: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Összefogás az újrakezdésért elnevezéssel krízis alapot hozott létre és adománygyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat azon rászoruló családoknak, gyerekes családoknak, illetve idős embereknek, akik számára különösen nagy kihívást jelent a koronavírus járvány, hiszen ugye ebben a nehéz időszakban a magyar kormány a járvány megelőzésére, megfékezésére való tekintettel vészhelyzetet hirdetett, és nagyon sok helyen gazdasági visszaesés várható, hiszen nagyon sok munkahelyen a tömeges bejárás elkerülése érdekében, ahol nem tudják kiszervezni az otthoni munkavégzést, le kell, hogy álljon a termelés, ugye tudunk ki erre számtalan példát, és hát nyilván emiatt különösen megnő azoknak a száma, akiknek szembe kell nézni a gazdasági kihívásokkal, de ahogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat sajtóközleményében olvashatjuk is, olyan családok is vannak az országban persze, akiknek a mindennapok is kihívásokat jelentenek. A részletekről pedig a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatóját, Juhász Márton urat kérdezem.
3: Ahogy említette is a gyűjtést, az reggel született, akkor már láthatóak voltak olyan jelek, amik veszélyhelyzeten túl majd egy gazdasági recesszióra is utaltak. Azt gondoljuk, hogy eddig ugyan leginkább azok fordultak hozzánk segítségül, akik napról napra vagy hétről hétre éltek, néhány ezer forint tartalékkal rendelkeztek. Most pedig úgy tűnik, hogy jó esély van arra, hogy azok az emberek is segítségbe szorulnak majd, akik adott esetben hónapról hónapra éltek, akiknek nincsenek tartalékaik, és akiknek esetleg ez a vírus következtében munkahelyük elvesztése miatt azt a néhány ezer vagy néhány tízezer forintot fel fogják élni, ami tartalékuk volt. Elsősorban erre a közegre gondoltunk, amikor ezt a krízis alapot létrehoztuk. Természetesen emellett nagy családok, illetve idősek is fordulhatnak majd hozzánk, akik ugye kiemelt célcsoportjai a mostani helyzetnek, minden módon igyekszünk segíteni. Alapvetően élelmiszerek beszerzését tervezzük a bevételi forrásból, illetve tisztítószerek és tisztálkodási szerek, valamint amit már megfigyelhettünk, a 2008-as válságot követően is a lakhatási kiadásokra tudnak ilyenkor nehezebben félretenni azok a rászorulók, akik célcsoportjaink közé tartoznak, és erre is fordítani fogunk a gyűjtésből befolyt összegből.
2: Csak pénzbeni adományokat várnak, és akkor önök megvásárolják a kellékeket, tudva, hogy mely rászoruló családnak mire van szüksége, vagy vihetnek mondjuk az emberek oda önökhöz, akár tisztítószert is, és akkor önökön keresztül megkapják az érintettek.
3: Az év során a Református Szeretett Szolgálat több alkalommal szokott tartós élelmiszer, illetve tisztítószer, tisztálkodási szer gyűjtést indítani. Ezt mi egy úgynevezett szeretett dobozban szoktuk végezni ezt a gyűjtést. Ez egy 30x30 cm-es, többször újra használható doboz. A környezet tudatosság jegyében többször újra használható. Most ez nem az a helyzet, amikor tárgyi adományokat is tudunk fogadni, legalábbis nem lakossági mennyiségben, nem kis mennyiségben, hiszen azzal gyakorlatilag ugyanúgy kitesszük a vírusfertőzésnek a támogatottainkat. Lehet elképzelhető, hogy valaki jó szándékkal behoz egy tartós élelmiszercsomagot, amin, mint tudjuk, ugye akár 3 napig is élhet a vírus bizonyos területeken, ilyen például a műanyag, rengeteg tartós élelmiszer csomagolása műanyagból van. Tehát előfordulhat az, hogy valaki behozza jó szándékkal, és akár a munkatársainkat, akár a rászoruló embertársainkat fertőzzük, és így a vírus terjedését segítjük elő, úgyhogy most az lenne a kérésünk, hogy pénzadományjal támogassanak minket. Persze, hogyha van egy olyan gazdasági társaság, akinek nagyobb mennyiségű akár élelmiszer, akár tisztálkodási vagy tisztítószer áll rendelkezésre, és szívesen felajánlaná, akkor azt örömmel fogadjuk. Ezt nyilván tudjuk úgy kezelni, vagy akár több napra magát az árut is karantén forintba helyezve későbbiek során kiosztani, de a lakosság részéről elsősorban pénzadományokat várunk. Erre két módon van lehetőség. Az egyik az a www.jobbadni.hu honlapon a híreink közt megtalálható cikkben lévő bankszámlaszám. Most ezt nem olvasnám el, ezt a bankszámlaszámot, hanem hogyha valaki szeretne bármekkora összeggel támogatni ezt a krízis alapot, akkor a www.jobbadni.hu honlapon találja meg ezt a gyűjtést. Másik pedig egy viszonylag új honlap, illetve aloldalunk. Ennek pedig az a címe, hogy adomány.jobbadni.hu, és itt a kampányok közt a legelső kampány, ami most fönt van ezen a közösségi adományozó oldalon, az összefogás az újrakezdésért elnevezésű kampány. Ez egy olyan oldal, ahol a látogatók láthatják, hogy mekkora a cél. Mi 5 millió forintot határoztunk meg első körben, hogy ekkora összeget szeretnénk ezen az oldalon összegyűjteni a rászorulók számára. Láthatják, hogy hol tart az eddigi felajánlások összege. Ez most itt van előttem pontosan 143.769 forint, illetve hogy hány százaléka érkezett meg a kitűzött célnak, és az is látható, hogy hányan ajánlottak föl, 16 támogató utalt. Ez egy rendkívül módon transzparens oldal ilyen szempontból, tehát a kedves támogatóink láthatják, hogy hova, mikor, mennyi összeg érkezett, mennyi van még, szükség van még hátra. Én fontosnak tartom azt elmondani, hogy ez az összefogás ideje. Tehát jó lenne, hogyha próbálnánk egy picit a fókuszt magunkról, a másik emberre, embertársunkra fordítani. Sokszor forgunk magunk körül, magunkkal vagyunk elfoglalva. Talán most így, hogy többen otthon maradunk, van arra lehetőség, hogy egy picit átgondoljuk, hogy mi is az, ami fontos az életben, ki is az, ami fontos, és nem csak magunk miatt élünk itt a Földön, hanem azért is, hogy másoknak a javát is szolgáljuk. Úgyhogy én tényleg buzdítok mindenkit, hogy támogassa ezt a kedvezményezést. Köszönöm én is a lehetőséget, azt pedig külön, hogyha egyéb formákban, közösségi médiákban is megosztják, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az üzenet.
2: Az előző percekben Juhász Mártonnal, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Én köszönöm szépen a rendelkezésre állását, és minden jót kívánok Önöknek. Viszont hallás, igazgató úr!
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üdvözlet vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
2: Rumeru, meru, melaj, miri, miri, miri, do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Parti zóna söröző és diszkóbár. Gyulán az Aranysas mellett a Komló, mi ez? A Kossuth utcán. Parti zóna söröző. Gyulán, mi ez? Parti zóna... Ezen a héten... Hát nem hallok semmit.
2: Nyisd ki a füle.
1: Ezen a héten a gyulai... Milyen diszkó ez? Ha ön szereti a funky muzsikát, nem is azt akartam mondani. Ha ön szereti a fekete muzsikát, ezt akartam mondani pedig. Leírom már, mit akarok mondani, ez célszerűnek tűnik. Adjál meg golyóst. Ha ön szereti a fekete... Ezt a műsort a PEB...
3: 2000 film közül választ ki a legjobbat, vidd haza, nézd meg, és utána kezdheted az egészet előről. Kezdheted előről, mi?
1: Most is kezdheted előről. Mire ezt felveszünk? Astra videótéka. Gyulán a Kossuth. De ugye, nem lehet dolgozni, érted? Ne röhögíts egy folytában.
3: És mi akar haza? Nem megy haza.
1: Te sietsz, érted?
3: Nem megy haza.
2: Hát honnan tudod, hogy röhögök?
1: Hát látlak, érted? Hát, folyamatosan röhögsz, érted? Így nem lehet dolgozni. Biztos, hogy el fogsz menni dolgozni valami non-stop ABC belőbb-utóbb. Kiruglak. Na. Vállaljuk gyári autó... Vállaljuk gyári... Mi van? Az autó, amely már nevében...
4: Nem látok már.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra... Na, ezt újra. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323... Ne röhögj már. Na, szóval. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323 szedán típusra... Mi van? Ezt nem értem. Na, még egyszer neki megyünk azért. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentiméteres 323-as...
3: Figyelj, itt az elején is volt valami, ami... Nem.
1: Nem lehet a Trabant, 323-as Trabantot hirdetni? Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra... Itt állt meg a tudomány.
2: Ezt... Na, mondja.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Az meglátom már az 1300 köbcentit. Röhögök, mint az állat. Na, ne gondolkozzon, csak nyugodtan. Tehát. Itt végünk van, öregem, innen haza nem megyünk éjfélig. Több komolyságot. Innen nem megyünk tovább, ezt tudni. Leveszem az akó, az is már rábízott a rögést. Na, ne gondolkozzon sokáig. Spekuláljon, csak nyugodtan. Spekulálja. Na, nem tudok rád nézni, érted, fordul.
3: Kamu reklámot hallottak.

Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az Alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintét és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi betonrengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya. Emlékeztettek a szervezők az MD-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A mikrofonnál Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma szeptember 22-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 17,7 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Móricz nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek, most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 22-én köszöntjük Móricz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi néve a Mauritius névből ered. Jelentése mor, szerencsen származású. Szeptember 22-én a Móriczok ünnepelnek még. Január 15-én, március 20-án, szeptember 4-én, valamint október 25-én is. A név becézése Móriczka, Móri, Mórika, jeles viselői, Benyovszky Móricz Ágost katonatiszt, földrajzi felfedező, valamint Eszterházy Móricz politikus és önkedves Móricz. Ezen a napon a Móriczokon kívül ünnepeljük még az Armida, Armilla, Emerita, Marút, Maurícia, Mor, Ottó, Tamás, Zelinda, Zella, Zsella, Zöldike, valamint Iris nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, szeptember 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1547-tel, ugyanis szeptember 22-én született Philipp Nicodemus Frischlin, német humanista költő, tudós. Ugorjunk gyorsan a 20. század elejére, 1903. szeptember 22-én Italo Marchionni szabadalmaztatta a fagylalt tölcsért. 7 évet ugrunk csak előre, 1910. szeptember 22-én született Faludi György költő, műfordító. És most már csak nem végig a 20. században maradunk, 1929-el folytatjuk, szeptember 22-én Újpesten megszületett Váradi Hédi színésznő. Az SOKE végzése után a Madách Színházhoz szerződött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész volt. 1945-re ugrunk, szeptember 22-én halt meg Vikár Béla, író, műfordító, folklorista. Ismét csak 4 évet lépünk előre, 1949-re, szeptember 22-én a Szovjetunió végrehajtotta első sikeres atombomba kísérletét. Most aztán lépjünk a 20. század második felére, 1954-re, szeptember 22-én ugyanis Budapesten megszületett Gőz László harsona művész. Folytassuk 1972-vel, szeptember 22-én halt meg Csohány Gabriella költő, író, szerkesztő. 1955-től a Magyar Rádió ifjúsági osztályát vezette, 59-től Pajtás című gyermeklap főszerkesztője volt. 2 önéletrajzi regényt is írt, Családfa helyett és Kórház Mécsvilágnál címen, amelyek a háború alatti és utáni időkben játszódtak. Folytassuk 1991-jel, szeptember 22-én Bryan Adams a Robin Hood film dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. Lépjünk a 20. század legvégére, 1999-re, szeptember 22-én a pápa fogadta a bónót a Vatikánban. A YouTube frontember a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez II. János Pál az áldását adta. És végezetül 2004. szeptember 22-én Budapesten megszervezték az első Critical Mass kerékpáros felvonulást az autómentes nap alkalmából. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
2: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. szeptember 22-e, kedd. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 8. fejezet 19-től a 21. versig. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus meglepő kijelentést tesz. Amikor közlik vele, hogy édesanyja és rokonai látni akarják, így felel: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. E szavai nem a családi kötelékek ellen szólnak, hanem túlmutatnak rajtuk. Jézus itt egy újfajta rokonságról beszél, a hit által született kapcsolatról, amely nem vér szerinti, hanem lelki. Azok állnak Jézushoz igazán közel, akik figyelnek az Atya szavára és engedelmeskednek neki. A kereszténység nem csak hallgatás, hanem felelet is Isten hívására, életformáló igen az ő akaratára. Ez a rész elgondolkodtat bennünket. Mi alapján határozzuk meg önmagunkat? A származás, a név, a múlt alapján? Mindezek fontosak, de nem elegendők. Jézus azt mondja, az igazi összetartozás kívülről talán nem látszik, de a lélek mélyén formálódik. Aki hűségesen figyel Istenre, az családtaggá válik Isten családjában.

0: Az Úr szavai különös fényben állítják elénk Máriát is. Ő valóban Jézus anyja volt, de ennél a ténynél fontosabb az, hogy hallgatta az Isten szavát, és meg is tartotta. Ezért lett a hívők példaképe. A hit útja nem kiváltság, hanem válasz. Mindenki elindulhat rajta, aki kész, nyitott szívvel befogadni az igét, és engedi, hogy az megváltoztassa életét. Uram Jézus Krisztus, szeretnék a te nagy családod tagjává válni. Taníts meg figyelni az Atya szavára, és adj erőt, hogy ne csak halljam, hanem meg is valósítsam az életemben. Ne engedd, hogy a hit csupán formaság maradjon bennem, hanem szülessen belőle engedelmesség, hűség, cselekvő szeretet. Hadd tartozzak, Uram, hozzád igazán, ne vér szerint, hanem szív szerint. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
11: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
13: Tudta ön azt, hogy 1997-ben olyan sokat telefonált a Microsoft a szoftverek problémáinak kezelése kapcsán, hogy a telefonszámlájuk félmilliárd dollárral nőtt, ami több, mint amennyibe a szoftver kifejlesztése került.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
14: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk. Ez itt a Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1278-ban harmadik Miklós a rend helyreállítása véget, Fülöp Fermói püspököt küldötte Magyarországra, hol a gyilkolások és rablások nagy terjedelmet vettek. 1566-ban Győr tűzvész pusztítja el. A város katonai mérnökök tervei alapján ma is meglévő alaprajz szerint épül újjá. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízpart.

à moi. De bébé, nem viszel senkit tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízpart.

tudja honnan és merről. Most már velem éljük,

gyahonnan ismerlek. Most már velem én akarom,

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon erősen felhős lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 17 fok. Napközben 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. A hőérzet 16 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. Körülbelül 77%-os páratartalom várható. Hosszabb napos idő várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 328 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 20 km per órát. A legerősebb széllökések elérhetik a 46 km per órát. A holnapi napon napos időre számíthatunk. 12 és 20 fok között mozog majd a hőmérséklet. Egész napos napsütésre számíthatunk. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 323 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 19 km per óra lesz. Időnként 38 km per órás széllökések is előfordulhatnak. Holnap után várhatóan mérsékelt szitálás várható. A hőmérséklet napközben 12 és 22 fok között várható. Mérsékelt mennyiségű napsütés várható. Eső is várható, mintegy 1 mm mennyiségben. A csapadék valószínűsége 53% körül alakul. 285 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 18 km per órás sebességgel. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 45 km per órás sebességgel. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 1 órától hallhatják a Délután című műsorunkat. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya koncesszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új Mészáros koncesszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást. Teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írta Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Az ősi kínai orvoslás filozófiája szerint akkor keletkezik betegség, ha a meridiánokon, az energiacsatornákon az energia, a csí egyenletes áramlása akadályba ütközik, vagyis a szervezet harmonikus energia áramlása megváltozik. Ahol a szervezetben energiahiány vagy energia többlet lép fel, ott működészavar keletkezik, testi és lelki szinten egyaránt. De mi okozhatja az energiahiányt vagy többletet? Például a stressz, népbetegség, kortünet, divatos szindróma. Bárminek nevezzük is, egyre több ember küzd a stressz okozta tünetekkel. Magyarországon ezek közül a leggyakoribb a depresszió, a pánikbetegség, a mozgásszervi betegségek, a gerinc problémák, az izületi problémák, a gyakori fejfájás és az emésztési panaszok. Az ilyen jellegű megbetegedésekre is gyógyír lehet az akupunktúra. Budapesten a 13. kerület Hegedűs Gyula utca 17-es szám alatt található egészség és gyógyulás kínai orvosi rendelőben akupunktúrás kezeléssel és egyéb hagyományos kínai gyógymódokkal várják a pácienseket. Az akupunktúra lényege, hogy helyreállítja a test energetikai egyensúlyát. Az akupunktúrás tűvel a meridiánokon lévő speciális pontok ingerlése történik, aminek döntő szerepe van az életenergia, a csí és a véráram élénkítésében, a szervezet funkcióinak szabályozásában. A páciensek már néhány kezelés után érzik a javulást.
1: A problémám az pár hónappal ezelőtt kezdődött. Bizonyos időközönként én rosszul értek, jöttek rám. Voltam mindenhol, kivizsgáltattam szinte mindenemet, és az lett a végeredmény, hogy teljesen rendben vagyok. De attól függetlenül, hogy ezek a rosszul értek, ezek megmaradtak. Talán a 6.-7. alkalom után Már fizikailag is jobb erőbe éreztem magam. Amióta ide járok, azóta egyetlen egy se volt. Én azt gondolom, hogy teljesen jó helyen vagyok itt ezzel a problémával.
0: A hagyományos kínai orvoslás egyik terápiás lehetősége a moxa terápia. A módszer alapja a hőenergia. A terápia során a parázsló moxa szivart a kiválasztott meridián pontok fölé tartják, így fokozható a hatás. Ez a kezelés kifejezetten alkalmas ízületi panaszokra és ödémásodás megszüntetésére. Az akupunktúrás kezelés mellett a hagyományos kínai orvoslásnak egy nagyon fontos része a köpölyözés is.
2: Ez az eredeti ősi technika, amikor az üvegpohárba alkoholos égő vattát helyezve az oxigént az üveghenger belsejéből elfogyasztja az égés, és ennek következtében vákum keletkezik, és a bőrre ráhelyezett üveghenger megszívja a bőrnek a felső rétegét. Ez az erőhatás, ami az üveghengerben van, az gyakorlatilag egy helyi keringés változást a mikrocirkulációnak, tehát a kis ereknek a keringését javítja. A keringés fokozódás következtében és a bőrpórusoknak a megnyílása következtében itt egy anyagcsere folyamat zajlik, egy méregtelenítés is tulajdonképpen.
0: Ahol a felhelyezett köpöly különösen rossz keringést, toxikus területet talált, ott az elszíneződés sokkal intenzívebb a bőrön.
2: A kezelésnek a lényege az, hogy a szervezetben helyre kell állítani az energia folyamatos egyenlő áramlását, és azt, hogy hol vannak ilyen eltérések, azt a kínai orvos a pulzus és a nyelvdiagnózis segítségével állapítja meg.
0: A pulzus diagnózis segítségével, amely a csuklóartériák feletti tapintással történik, a kínai orvos azt is képes megállapítani, hogy páciense áldott állapotban van. Sőt, 2 hónapos terhességnél a születendő gyermek nemét is meg tudja mondani. A nyelvdiagnosztika során az orvos vizsgálja a kinyújtott nyelv nagyságát, alakját, színét, a lepedék mennyiségét vagy a foglenyomat meglétét. Ezekből következtet az egyes meridiánokhoz kapcsolt funkciózavarok fajtájára. Ennek alapján választja ki a megfelelő kezelést.
3: Kicsit piros, a vége kicsit piros. Az igen, hány. A másik, az a határon van fognyomot. Kicsit a falat, vagy itt gyenge, vajse funkció nem ilyen erős.
2: A nyelven vékony lepedék, kevés lepedék van, picit piros a nyelvnek a hegye, tehát a yin és a yang energiák közül a yang tüze egy picit megpirosítja a nyelvhegyét, és a yin hiány okozza a fáradtságot, és a yin hiány okozza ezt a kicsit kimerültebb állapotot.
0: A kínai gyógyászatban fontos szerepe van a masszázsnak is. A bőrnek a bőr alatti kötőszövettől való elmozdításával, a vérkeringés fokozásával orvosolható a hát- és derékfájás.
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalak, hogy miért egy kihabustalapot!
2: Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
5: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csáv.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: De voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
6: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
6: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
9: Egy csók.
6: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
13: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: ahol a madarak is csiripelnek. Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másutt élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Vedd elő a répád, és fogd rá a nyuszira.
2: Na gyere, nyuszi.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: hobbyradio.hu
0: A rádiót

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám?
1: Mi csak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
2: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd néniét.
0: Kamu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Fogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Robert vagyok. Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pokróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videó üzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország észak keleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
2: Az alvás zavarokat ma már a népbetegségek közé sorolják, hiszen minden harmadik embert érint. Mitől függ az, hogy jól vagy rosszul alszunk, illetve mikor beszélhetünk alvászavar kialakulásáról? Dr. Hermánné Fogarasi Éva alvásterapeutát Balázs Zsanett kérdezte.
3: Amikor már az embernek olyan tünetei vannak, több mint két hete, hogy nehezen alszik el, vagy nem tud annyit aludni, amennyit szeretne, tehát sokkal hamarabb felébred és nem tud visszaaludni, vagy éjszaka többször felébred, és vagy vissza tud aludni, vagy nem, vagy esetleg egész éjszaka álmodik, vagy úgy érzi, hogy felületesen alszik. Ezek mind az alvászavar tünetei, hogyha ezek két hétnél hosszabb ideig fenn maradnak, akkor ez már alvászavar.
4: Vannak kifejezetten a nőkre, illetőleg a férfiakra jellemző alvászavarok?
3: Vannak olyan időszakok, amikor ugye különösebben szenzitív időszakok az alvászavar szempontjából, ilyen a gyerekek születése, amikor az anyának rá kell hangolódni a csecsemő ritmusára, és a esetleg éjszaka többször fel kell kelnie, szoptatni vagy dajkálni a gyereket. Ez az alvászavar kialakulásából egy rendkívül érzékeny időszak. Itt szeretném felhívni a figyelmet a gyermekágyi depresszióra, ami ennek egyenes következménye. Tehát az az édesanya, aki nem tudja kipihenni magát, az nagyon hajlamos arra, hogy gyermekágyi depressziója legyen. Egy enyhébb formában ez az embereknek minimum 10%-át érinti. Abban a családban, ahol az anya már hosszabb ideje panaszkodik arra, hogy a gyerek éjszaka többször felkelti, tehát nyilván egy csecsemőt vagy egy kisbabát dajkálni kell, szoptatni, etetni kell éjszaka, és hogyha emiatt az édesanyja nem tudja kipihenni magát tartósan, akkor a családtagoknak oda kéne figyelni, és valahogy váltani őt, segíteni neki. Tehát nagyon fontos dolog a szoptatás, de annál sokkal fontosabb az, hogy az édesanyja egészséges legyen. Tehát éjszaka nyugodtan lehet a gyereknek esetleg egy kis tápszert adni, vagy lefejteljel megnyugtatni, és akkor ezt más is meg tudja csinálni, nem feltétlenül az édesanyának kell. Tehát ez az egyik olyan időszak, ami a nők szempontjából nagyon érzékeny, itt hajlamos itt az alvászavarra. A másik ilyen időszak az pedig a klimax, amikor ezek a hormonális változások sajnos oda vezetnek, hogy sokan nem tudnak jól aludni. A férfiaknál az egyik az elhízás, és a férfiak közül sokkal többen horkolnak, mint nők közül. Itt felhívnám a figyelmet az alvási apnoéra, tehát egy olyan légzés kimaradással járó problémára éjszaka, alvás közben, amiről ugye a beteg egyáltalán nem tud, viszont az agyi keringési zavarhoz vezethet, egyre alacsonyabb lesz az agyi oxigénellátás, és ezt mi feltétlenül kezelni kell.
4: Sokan küzdenek egyébként alvás problémával?
3: Igen, a városi populáció 30%-a rendszeresen küzd alvászavarral, a 30%-nak az egyharmada körülbelül gyógyszert is szed erre.
4: Mi történik akkor, hogyha egy alvászavar kezeletlen marad? Nyilvánvalóan hat az illető életmódjára, de szervi problémákat is okozhat?
3: Itt nem csak arról van szó, hogy a fizikai és a szellemi teljesítőképessége csökken, hogy rosszabb lesz a kedve, hogy ingerlékenyebb lesz, hogy fáradtabb lesz. Tehát sajnos az egészségünket is komolyan érintheti az alvászavar. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ha valaki napi 6 óránál kevesebbet alszik, akkor 4 napon túl ez az állapot, ez az immunrendszer alulműködéséhez vezet. Ez már 4 nap után megteszi a hatását. Ezen most biztos, hogy nagyon sokan csodálkoznak, mert a betegeimnek a 80%-a napi 6 óránál kevesebbet alszik, és megmerem kockáztatni, hogy a populáció 40%-ára ez biztos, hogy igaz. A mai ember szeret az alvás kárára más csinálni, tehát akár dolgozni, akár internetezni, akár szórakozni. Az alvás tulajdonképpen kidobott időnek éljük, mert pazaroljuk fel az időnket, úgy érezzük, hogy sokkal jobban is el tudnánk tölteni. Már ez az egyik oka annak, hogy alvászavar jellemző a városi populációra.
4: A másik ilyen fontos téma, hiszen látjuk, tapasztaljuk, hogy milyen sokan dolgoznak éjszakai műszakban, vagy éppen váltott műszakban, és ilyenkor nyilvánvalóan az ő bioritmusuk teljesen felborul. Ők mit tehetnek? Kiküszöbölhető ez a probléma?
3: Nagyon nehezen küszöbölhető. Tehát azt kell mondjam, hogy mind az éjszakai műszaknak, mind a váltott műszaknak komoly következményei vannak. Ezt nem lehet letagadni, bármennyire gyakori is. Hogy ennek a káros következményeit kiküszöböljük, ez már egy speciális alvásterápiás szaktanácsadást igényel. Mindenkinél egyéni, hogy mit lehet ilyenkor kitalálni. De soha nem lesz olyan, mint aki este mindig ugyanabban az időben lefekszik, és reggel körülbelül ugyanakkor kell fel. Tehát ezt nem lehet másképpen megoldani. Vannak nagyon káros, meg sokkal kevésbé káros lehetőségek, de olyan, mint a természetes ritmus, olyan megoldást biztos, hogy nem fogunk találni.
4: Gyógyítható? Visszafordítható-e az alvászavar?
3: Igen, azt kell mondjam, hogy mindenféle alvászavar gyógyítható. Van, amikor ehhez egy alvásterápiás tanácsadás, vagy egy alvásterápiás néhány alkalom elég, de van, amikor ehhez gyógyszert kell szedni.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncol rég, ez a táncol szép, ha ő táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
5: Ne mondja!

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj, mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor.
7: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Húsvéti meglepetések a Coca-Cola. Ez volt a finn verzió, most csinálunk egy magyar. Húsvéti meglepetések a Coca-Cola. Ez gurú.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Mi Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Híres hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintét és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi betonrengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MD-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Kellemes napot kívánok a rádió hallgatóknak, ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja. A mikrofonnál Szaká Miki, és a témák következzenek, amelyeket szeretnék önöknek bemutatni. Kevés alvás, képzeljék el, hogy cukorbetegséghez vezethet. A legjobb és legrosszabb alvási pózokról is szó lesz, a kedvelt alvási póz a hát és nyakfájdalmakat okozhat, gyomor problémákat, még korai ráncokat is. Hát kérem szépen, kiderül majd, hogy melyek a legegészségtelenebbek, és melyik az, ami a legegészségesebb, mármint ami az alváspúzt illeti. Miért legyen a karfiol a bevásárlási listákon? A karfiol egy olyan zöldség, aminek lennie kell a hűtőnkben. Nem tud koncentrálni? Ha úgy gondolja, hogy az internet okozza, hogy nem tud koncentrálni, akkor nincs ezzel egyedül, és a mai receptajánlatom az óra végén egy hústorta recept lesz. Remélem felkeltettem az érdeklődésüket. A következő egy órában itt a rádióban a Life is Life-ot hallhatják.
0: Hobby Rádió. A világon! mindenhol hallható.

0: Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a Life is Life, és íme már is itt van az első témánk. A kevés alvás cukorbetegséghez vezethet, egy nem következetes alvási ritmus vagy általános alváshiány növelheti a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Az alvás zavarral élőknél károsodik a képesség, hogy szabályozni tudják vércukor szintjüket, így kialakulhatnak cukorbetegségek. A glükóz szint magasabb ezeknél az embereknél, még prediabetikus szintre is emelkedhet. A vércukor szint szabályozásának károsodása túlsúlyhoz is kötötték már. A hormonszintek változnak az alvással, ez segíthet megérteni, hogy miért kapcsolódik össze a kettő. Remélem okosabbak lettünk egy kicsit, tessék rendesen aludni, és hogy kell rendesen aludni, az nem sokára kiderül majd.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Nem is olyan régen kiderült, hogy a kevés vagy a rendszertelen alvás cukorbetegséghez vezet, most viszont kiderül, hogy hogy lehet a legjobban aludni. A legjobb és legrosszabb alvási pózokról lesz most majd szó. A kedvelt vagy az önkedvelt alvási póza hát és nyakfájdalmakat okozhat, vagy éppenséggel gyomor problémát, vagy korai ráncokat is. A legjobb póz a háton fekvés. Jó, mert megelőzi a hát és nyakfájdalmakat, minimalizálja a ráncok kialakulásának a lehetőségét, és feszesen tartja a melleket. Rossz, mert horkoláshoz vezethet. A második legjobb póz az oldalt fekvés. Jó, mert megelőzi a hát- és nyakfájdalmakat, nem vezet horkoláshoz, rossz, mert nem jó a bőrnek és a melleknek, ugye a gravitáció miatt. Nem a legjobb a magzat póz, jó, mert nem vezet horkoláshoz, és hát itt kiismerült a jó tulajdonsága, rossz, mert fájhat tőle a nyaka és a háta, nem előzi meg a ráncokat, és nem tartja feszesen a melleket. A legrosszabb viszont a hasonalvás, jó, mert nem vezet horkoláshoz, hát jó a partnerünknek, rossz, mert a gerinc nincs természetes pózban, nyomást helyez az izületekre és az izmokra, ami irritálhatja az idegeket, így fájdalomhoz vezethet, ezért érezhetik úgy magukat reggel, ha hason feküdtek, úgy aludtak, hogy úristen, engem éjszaka agyonvertek. A folytatásban pedig a Karfiorról lesz szó itt a Life is Life-ban.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Kedves rádióhallgatók, most kiderül, hogy miért legyen a karfiol a bevásárlási listákon. A karfiol egy olyan zöldség, aminek lennie kell a hűtőnkben. Gazdag antioxidánsokban, jelentős benne az indol-3 carbinol, amely a kutatók szerint segít minket megvédeni a rákkal szemben és a szívbetegségekkel szemben is. Továbbá olcsó is, jó a C és K vitamin forrás, rozsban és falicsavban gazdag, alacsony a kalóriatartalma. Ehetjük nyersen, párolva, sütve, roston és még püré formájában is. A karfiol sok gáztermeléssel jár, sajnos akkor egyen mellé joghurtot vagy kefirt, így tudjuk növelni a kedvező baktériumokat a belegben. Továbbá kipróbálhatja azt, hogy citromlevet ad az étkezéseihez. A folytatásban pedig a koncentráció zavarosokhoz szeretnék szólni egy kicsit.
1: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Nem tud koncentrálni? Ha úgy gondolja, hogy az internet okozza, hogy nem tud koncentrálni, akkor nincs ezzel egyedül. Nehéz fókuszálni, mert folyamatosan a szemünk előtt van, hogy új e-mailt kaptunk, közben megnézzük az egyik közösségi portálon, hogy posztolt-e valaki valamit, vagy írt-e valaki valamit. Sokan úgy érzik, hogy figyelemzavar alakul ki náluk emiatt. Erre nincsen bizonyíték, arra viszont van, hogy a figyelemzavaros embereket könnyen magába szippantja az internet, és nem is engedi őket el. Így ha úgy érzi, hogy a helyzet tényleg komoly, vizsgál ki magát, a felnőttek 90%-ánál soha nem diagnosztizálják és gyógyítják a figyelemzavar,

Lassacskán véget ér a mai Life is Life, de természetesen még egy recept belefér. Hústorta recept, az előkészület körülbelül 10 perc, a sütés 30 perc, hozzávalók 4 főre. 250 g békön, 1 darab csirkemell, 150 g póréhagyma, 200 g reszelt sajt, 200 g füstölt főtt tarja, delikát, bors, majoranna. Az elkészítés nagyon egyszerű. A csirke mellett vékonyra felszeleteljük, megfűszerezzük és kevés olajon elősütjük, éppen hogy csak úgy fehér legyen a széle és a kérge. Egy kerek kínai tálat kibélelünk a békönnel úgy, hogy túllógjon a peremén. Rétekezve belerakjuk előbb a csirke mellett, póréhagymát, majd a tarját,

0: sajtot. Ezeket addig rétegezzük, amíg elfogy a hozzávaló, és a végén beborítjuk a kilógó békönnel, közepes lángon, kb. 30 percig sütjük. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek, ennyi lett volna már a Life is Life. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk. Kezicsókolom, viszont hallásra!
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
3: A

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Az örök zöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
9: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.

0: Bulgáriék a szép lábbal várnak ránk. Mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömeg nyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere ebből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a kult mögül valami tulaj egy cégnél kult mogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen elő valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le.

A vendéglistán mindenki ott van, kivéve az István, a fene egyen meg. Hogy maradt le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg mosdották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Freddy meg a Grassy's Green és a Girls Are Pretty, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új Mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást. Teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írta Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus Viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei

0: természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live. World Live.
5: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, ön pedig a World Live-ot hallgatja a kedvenc rádiójában. Most elmegyünk egyet tombolni, mégpedig az angol elektronikus zene ikonikus bandájának, a Prodigy-nek a jóvoltából, ugyanis az ő koncertjükre viszem el most önöket. Ők amúgy két évtizedes munkásságuk során sikerrel törtek utat a stílus számára a mainstream zenében, miközben megtartották azt az egyedi művészi színvonalat is, mely annyira jellemző még máig is rájuk. A Prodigy ötlete amúgy Liam Howlett agyából pattant ki, aki már kiskorától kezdve professzionális szinten zongorázott, majd DJ-nek állt az angol hip-hop rap banda a Cat to Kill kötelékén belül. Ezt követően Howlett a korszak szinte minden divatos alternatív zenei stílusát kipróbálta, és csak hamar elkezdett saját számokat is gyártani. Egyébként Magyarországon is jártak már, például 2009 nyarán, mégpedig a Sziget Fesztiválon Budapesten, és óriási sikert arattak. Most viszont nem erről a koncertről, hanem egy másik földrész koncertjéről, mégpedig Ausztráliában sugározzuk a felvételt, a Big Day Out Fesztiválról. A város neve egyébként nem más, mint Adelaide, és a koncert időpontja pedig 2002. február 1-e. A Prodigy koncertje érkezik most a World Live-ban. Jó rádiózást!

This is where it's fucking up.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

Ön a 2002. február 1-én Ausztrália Adelaide városában megrendezett Big Day Out fesztiválon tartott Prodigy koncertet hallja. Egyébként a Prodigy debütáló albumát 1992-ben jelentették meg Experience címmel, mely nagyon hamar aranylemezes is lett. Majd rá egy évre, azaz 93-ban Howlett beszervezte a bandában Maxim Related-t, ő maga pedig remix munkálatokba kezdett. Ennyi fért a mai World Live-ba, én a jövő héten nagyon várom önöket, köszönöm figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallották, még egy Prodigy szám hátra van, a Big Day Out fesztiválról 2002. február 1-én jártunk, Ausztráliában, Adelaide városában, Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsik!

Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
4: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Bergi Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót. Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, miért egy jobb? pusztába!
6: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 22-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 15,8 fokot mutatnak a hőmérők. Móricz nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1278-ban III. Miklós a rend helyreállítása véget Fülöp fermói püspököt küldötte Magyarországra, hol a gyilkolások és rablások nagy terjedelmet vettek. 1566-ban Győrt tűzvész pusztítja el. A város katonai mérnökök tervei alapján ma is meglévő alaprajz szerint épül újjá. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
10: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
10: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
11: World Live.
10: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 22-én köszöntjük Móricz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi néve a Mauritius névből ered. Jelentése mor, szerencsen származású. Szeptember 22-én a Móriczok ünnepelnek még. Január 15-én, március 20-án, szeptember 4-én, valamint október 25-én is. A név becézése Móriczka, Móri, Mórika, jeles viselői, Benyovszky Móricz Ágost katonatiszt, földrajzi felfedező, valamint Eszterházy Móricz politikus és önkedves Móricz. Ezen a napon a Móriczokon kívül ünnepeljük még az Armida, Armilla, Emerita, Marút, Maurícia, Mor, Ottó, Tamás, Zelinda, Zella, Zsella, Zöldike, valamint Iris nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával szeptember 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1547-tel, ugyanis szeptember 22-én született Philipp Nicodemus Frischlin, német humanista költő, tudós. Ugorjunk gyorsan a 20. század elejére, 1903. szeptember 22-én Italo Marchionni szabadalmaztatta a fagylaltöltsért. 7 évet ugrunk csak előre, 1910. szeptember 22-én született Faludi György, költő, műfordító. És most már csak nem végig a 20. században maradunk, 1929-el folytatjuk, szeptember 22-én Újpesten megszületett Váradi Hédi színésznő. Az SOK elvégzése után a Madách Színházhoz szerződött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész volt. 1945-re ugrunk, szeptember 22-én halt meg Vikár Béla, író, műfordító, folklorista. Ismét csak 4 évet lépünk előre, 1949-re, szeptember 22-én a Szovjetunió végrehajtotta első sikeres atombomba kísérletét. Most aztán lépjünk a 20. század második felére, 1954-re, szeptember 22-én ugyanis Budapesten megszületett Gőz László, harsona művész. Folytassuk 1972-vel, szeptember 22-én halt meg Csohány Gabriella, költő, író, szerkesztő. 1955-től a Magyar Rádió ifjúsági osztályát vezette, 59-től Pajtás című gyermeklap főszerkesztője volt. 2 önéletrajzi regényt is írt, Családfa helyett és Kórház Mécsvilágnál címen, amelyek a háború alatti és utáni időkben játszódtak. Folytassuk 1991-jel, szeptember 22-én Bryan Adams a Robin Hood film dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. Lépjünk a 20. század legvégére, 1999-re, szeptember 22-én a pápa fogadta a bónót a Vatikánban. A YouTube frontember a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez II. János Pál az áldását adta. És végezetül 2004. szeptember 22-én Budapesten megszervezték az első Critical Mass kerékpáros felvonulást az autómentes nap alkalmából. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
1: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. szeptember 22-e, kedd. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 8. fejezet, 19-től a 21. versig. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus meglepő kijelentést tesz. Amikor közlik vele, hogy édesanyja és rokonai látni akarják, így felel, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. E szavai nem a családi kötelékek ellen szólnak, hanem túlmutatnak rajtuk. Jézus itt egy újfajta rokonságról beszél, a hit által született kapcsolatról, amely nem vér szerinti, hanem lelki. Azok állnak Jézushoz igazán közel, akik figyelnek az Atya szavára és engedelmeskednek neki. A kereszténység nem csak hallgatás, hanem felelet is Isten hívására, életformáló igen az ő akaratára. Ez a rész elgondolkodtat bennünket. Mi alapján határozzuk meg önmagunkat? A származás, a név, a múlt alapján? Mindezek fontosak, de nem elegendők. Jézus azt mondja, az igazi összetartozás kívülről talán nem látszik,

0: nem szülessen belőle engedelmesség, hűség, cselekvő szeretet. Hadd tartozzak, Uram, hozzád igazán, ne vér szerint, hanem szív szerint. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1997-ben olyan sokat telefonált a Microsoft a szoftverek problémáinak kezelése kapcsán, hogy a telefonszámlájuk $500 milliárddal nőtt, ami több, mint amennyiben a szoftver kifejlesztése került.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Jelenleg Magyarországon 15,8 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, de maradjanak velünk, mert utána folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Robert vagyok. Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezető elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videó üzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: 279. szonett, 400 éves bükk. Recsk táborban, mikor...
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobbi rádió.
1: A Holle anyó című mesét Sütz Ila mondja el.
2: Élt egyszer egy özvegyasszony. Annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt a hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt, hazaszaladt a mostohájához, és elpanaszolta neki, mi történt. Az meg ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott. Ha belejtetted, szedd is ki belőle. Szegény lány visszament a kúthoz. Nem tudta, mit évő legyen, félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, s amikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt, egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt kiabálták. Húzz ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán tovább ment, ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta. Rázd meg, minden almám megérett már. A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, és el akart szaladni. Az öreg asszony azonban utána kiáltott. Ne félj tőlem, kedves lányom, maradj nálam. Ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje, olyankor hó hullik fönt a világban. Én vagyok Holle anyó. Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedte a bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint. Az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyek. De jó dolga is volt ám az öregnél. Soha egy rossz szót nem hallott, s ehetett, amennyi jól esett neki. Evett is eleinte jó étvágyjal, hanem aztán valahogy ízét vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli, hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaállt szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki. Elfogta a szívemet a honvágy. Nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt, mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyéimhez. Tetszik nekem, hogy hazavágyol, felelte az öreg. Ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magammal viszlek a fenti világba. Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette. Innét most már mehetsz magad is, mondta. Ez a kapu egyenest a falutok határába nyílik. A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, Sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján. Fény lett, csillogott az egész lány tetőtől talpig. Ez a fizetség a szorgalmadért, kiáltotta Holle anyu a kapun át, és még a kútba esett orsóját is kidobta utána. A két kapuszány dördülve becsukódott, s lám, a lánya, mint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyaházától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas, és nagyot rikkantott. Kukurikú! Mi történt? Aranyos lányunk hazatért! A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az anyja is, meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha a csúnya lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte hát fonni a kúthoz, a lány meg bedugta a kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához, azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek. Húzd ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. De a lusta lány azt felelte, hogy is ne, hogy összepiszkoljam magamat. Azzal tovább ment. Csak hamar az almafához ért. Rázd meg, minden almám megérett már, kiáltotta az almafa. Hogy is ne, hogy a fejemre essék egy alma, felelte a lány, és tovább ment. Odaért Holle anyu házához, de egy cseppet sem ijedt meg az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és ha Holle anyu mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második napon azonban már lustárkodott egy kicsit. A harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holle anyu ágyát sem úgy vetette meg, ahogyan kellett volna, nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és kiadta az útját. A lustalány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult. Most jön majd az aranyeső, gondolta magában. Holle anyu őt is a kapuhoz vezette, hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába. Ez a fizetség a szolgálatodért, mondta Holle anyu, és becsukta a kaput. A lustalány hazament, tetőtől talpig szurkos volt, és amikor a kakas meglátta a kútkávájáról, nagyot rikkantott. Kukurikó, mi történt? Szutykos lányunk hazatért! A szurok pedig rajta ragadt élete végéig.
1: A Grimm testvérek Holle anyó című meséjét Sütz Ila mondta el.
0: A hangfelvétel 1979-ben készült.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jó estét kívánok. Mint gondolom, önök is tudják, Gerőce Város Színháza új igazgatót kapott. Rengeteg vitát váltott ki az, hogy miért pont ő lett kinevezve. Hallgassuk meg az érintetteket. Ért támogatta a város vezetősége az új igazgatót? Kérdezem a polgármestert, Dombrádi Kálmánt. Elnézést akkor az alpolgármestert inkább, mert gondolom előbb végzünk. Tessen parancsolni a polgármester úr.
2: A pártállam helyzetében nézve a dolog szinte tragikus ez a mely.
1: Bocsáss meg, ugye ön lett az új alpolgármester.
2: Én vagyok az új alpolgármester, a főpolgármester azért beszélek, mert ő mire kimondja, addig rám jön az utolsó villamos, úgyhogy nem tudom. Én beszélek helyette.
1: Így van. Tisztelt alpolgármester úr, ön miért támogatta
2: az új főrendezőt? Azért kérem szépen, mert foglalkozásom miatt.
1: Ne haragudj, mi a foglalkozás?
2: Én értek a művészethez.
1: Mi a foglalkozás?
2: Én kerékpárműszerész vagyok, kérem szépen.
1: És úgy gondolja, hogy ért a művészethez?
2: Hogyne, az összes színész nálam vásárol. Legutoljára a Cinkei Dudus vett nálam a táncos komikus egy olyan biciklit, hogy két meghajtója van. Nem egy, úgy, hogy ilyen izé, hanem
1: ez
2: két
1: a táncos komikus önt fölhatalmazta arra, hogy
2: nyilatkozott. Most van egy sztori, mert hagyd mondjam
1: el. Ne haragudjon, ne mondjon nekem sztorit.
2: A táncos komikusnak.
1: Ne haragudjon, nem a sztorira
2: vagyok.
1: Kedves uram.
2: Van a Sóvári lirikével, de szerintem nem viszont csak izé.

0: Működ a színház.
1: Működ a színház. A biciklivázon, görömből tapocát és női kedves bicikli uram. Volt, ezt mondjam.
0: Persze ezt maga nem érti. Uram, maga miért támogatta személy szerint az őt?
2: Engem meggyőzött.
0: Új fölredezett.
2: Mert engem meggyőzött. Az az igazság, kérem szépen, hogy ilyen ötletet, hogy Györkorcsolya pályát akar csinálni, meg vízi erőművet, a vízi revűt, hogy mi az Isten nyilván.
0: Györkorcsolya pályát? Maga például személy szerint nem fél attól, hogy megbukik a színház?
2: Az attól látja, nem fél. Lehet, hogy a színház megbukik, de ugye én jó járok, már ruhatárban lesz a bicikli műhelyem, úgyhogy azt tudom.
0: És most hallgassuk meg a megye kulturális vezetőségének mi a véleménye erről. Törpe József előadó. Miért támogatták maguk az új főrendezőt?
2: A legutóbbi 40 év, a szólamok, ügyetesek, ügyetársak, emberek, fogjuk meg emberek, vigyük emberek. Tegyük rá emberek, fogjuk meg, vigyék ebből a szisztémából.
0: Elnézést kérek, magának mi a foglalkozás?
2: Képkeretező vagyok.
0: Én ezek szerint művészethez értő ember.
2: Én abszolút kapcsolatot vagyok üzre. Igaz, hogy kényszerből kádárképeket is keretezzem, de azt mondták, két kádárkép, egy Szűz Mária, illetve behoztam.
0: Kedves uram,
2: de hát én ellenálltam, Isten látja, ellenálltam, én a kádárkép keretezés közben időnként leköpködtem a kádárképeket. Leköpködtem, és csak reggel tűrültem meg, amikor a MEO. Addig rajta volt. Szépen ott volt, keményen.
0: Maga most beismerte azt, hogy kádárképeket is keretezett.
2: Muszáj volt.
0: Ezáltal maga tehát elismerte azt a rendszert.
2: Ismerte a nyava, én a Brezsnyev képen is leköptem.
0: Brezsnyev képen?
2: Attól itt volt ilyen mostnak a szemöldöke. Hogyne?
0: Na most, meg? Ön miért támogatta az új főrendezőt? Magának mit ígér? Szellemfi Vendelről van szó,
2: az nagyon szép tér van róla elnevezve Prágába. Vendel tér.
0: Szellemfi Vendelről.
2: Ott ült rá a Dajs Tamás, a Jirzi Palacsak lovaszobrára, azóta ló nem is ezik már.
0: Bocsásson meg. Térjük vissza az eredeti kérdés.
2: A koperetjékkel, meg a nosztékkal, de a Tóth Marit még nem vették. Ez egy másik történet.
0: Ön személy szerint miért támogatta az új főrendező kinevezését?
2: Kérem szépen, óriási találmányt talál ki. Az, hogy egy színházi eladása paralel folyik a színpadon, egy balettpróba, meg egy kóruspróba, az óriási. Ott volt akkor... a balerinák levezik a kombinét, fölvezik a labort, óriási a dalak. Akkor... az embereknek a figyelme megoszik. Ott egyik balett van, ott kórus van, itt magyar kórus van, ott angol kórus van, mert ilyen a lába.
0: Tehát az új főrendező beavató színházat akar csinálni.
2: Beavató, fogadton a labor, beavatja szépen, átadja. Biokon színház az a
0: neve. Gondolja azt, hogy ez érdekelni fogja a közönséget?
2: Nem, a legutóbbi rendező, ez a művész, nem tudom, hogy hívják, ez valami villás, vagy hogy hívják ottan, az nekem ilyen meteorológiai darabokat játszott, mint ez a vihar, meg ilyeneket, ki kíváncsi erre. Azt elmondja Bóna Márta a Danubiuson, aki érdekel.
0: És vihar, akkor önök mivel készülnek az új bemutatóra, mi lesz
2: darabunk,
0: az új darab
2: nagyon szép darab, ezt is meghallgatni. Az első darabunk, egy nagyon szép magyar történelmi darab, az a cím, hogy Vitéz Francia Kis Mihály gyermekkora. Nagyon szép történet. Tele van akasztása, gyönyörű történet. Hát ez szerint...
0: Szerint ez robbanékony siker?
2: Nem, az a matuska darab lesz a robbanékony. Az a nagyon robbanékony, és elővettünk a... hogy mi nem mondják, hogy soviszta, nacionalista színház vagyunk, kérem. Mi elővettünk az 1920-as évekből egy nagyon szép cseh és szlovák darabot.
0: Ez melyik lesz?
2: Jirzsi Kukucska, Masaryka Benes című darabot lesz.
0: És akkor most hallgattassék meg az új kinevezendő főrendező, Szellemfi Vendel. Ön nem gondolta azt, hogy vissza kéne lépni, hiszen ennyien tiltakoznak, egy egész társulat, meg a szakma is Budapestről, a kamarától jöttek önhöz. Nem gondolta, hogy vissza kéne lépni ez ügyben?
3: Ez nem így van.
0: Mi az elgondolása önnek? Hát az új színház.
3: Ha hagyja, végmondom.
0: Szeretnénk tudni.
3: Az élet nem arról szól, hogy maguk ide jönnek Budapestről, és akkor itt maguk elhatároznak dolgokat.
0: De kedves uram, nincs diplomája sem.
3: Hát azok papírok, ugye, hát azok. Elő lehet venni, rá lehet írni, hogy például én Csömörön lakom.
0: De na
3: hát
0: de az... ne haragudjon, uram. Maga gondolja, hogy meg tudja oldani ezeket a jelenlegi feszült helyzetben a színházi struktúrát. Maga tudja egy szemében megoldani.
3: Nem kell nekem azt megoldani, az megoldódik magától. Például amikor nem volt az eladáson néző. És ugye olyan flottul ment minden. Ez olyan gyönyörű dolog, hogy
0: tudja, hogy ez a jövő?
3: Hát azért... Hogyne? Hát
0: ne haragudjon!
3: Hát ez nem kell
0: neki... Néző nélküli színház.
3: Hát az a megoldás. Tudnék, az olyan jó, hogy a társulat lennül a nézőtéren, és egyben ők játszanak.
0: És mindenki... a társulattal, akik
3: társulat se kell, nem kell társulat se.
0: Szembenézni.
3: Bejön a tűzoltó,

0: A furcsa, hogy bejön és akkor locsol.
1: Bejön
0: a jegyszerű és jegyet vesz, és locsol a tűzoltó, a rendőr megbüntet, hogy miért locsol. Tűzoltó kivezeti a rendőrt, hogy dohányzik. Ez egész úgy zajlik. Úgy.
1: Ön akkor a társulatot megtagadja, ugye?
0: Nem, úgy van. Hát ő, Péter is megtagadta háromszor, és mégis kukorékolta. Hogy is van ez a mondás, azt megkérdezik. Mindegy, ez nem így, nem
1: maguk
0: így
1: Gerőcén úgy gondolják?
0: Ez a Gerőc, ez a mi Gerőce Ernőcénk. Akarom, de ez a mi Gerőcénk, és ezt maguk ne jöjjenek le Budapestről.
1: Bocsásson meg, uram, maga is Pestről jött. Két héttel ezelőtt érkezett ide Gerőcén.
0: Nem, én nem emlékszem Pesti arra, hogy ennek nincs jelentősége. Szóval ez nem úgy, hogy maguk megmondják, ezt 40 évig csinálták. Maguk lejöttek, elmondták, lejött négy színész,
1: három
0: rendező,
1: itt a szakértelemről. Értsen meg valamit.
0: Ezt kell kinevezni.
1: A szakértelemről van
0: nagyon
1: szó.
0: Tisztesség.
1: Maga olyan dolgokat ígért, amit más nem.
0: Szerelő, fűszeres.
1: Köszönöm szépen. És akkor végül a helyi nemzeti erőktől halljunk egy érvet. Vitéz László Gábor.
2: Szervusztok, gyerekek! Én vagyok a Vitéz László! Nem láttátok azokat a ronda kommunistákat? Egy kommunista vagy, neked! Arról lehet megítmerni a kommunistákat, nagy vörös órakori cimbókot a farkája! Vigyázzatok! Sikáron, nezedeket! Kommunista mondta? Elmenti Abdisten ikér prémiumot felvenni, mi? Kimentél felvonulni Kádárképet?
1: Uram, ne haragudj!
2: Ronda macska!
1: A színházról szeretnék beszélni
2: önnel!
1: Ne haragudj!
2: A vörös a nadrágot te
1: rendszer! Ne arról beszéljen! A színházról van szó!
2: Gyerekek, vigyázzatok az ördög, most kommunistának ördögik! Itt a palacsindegy idő, bumba!
1: Uram, a színházról szeretnék! Vegye már észre, uram, hogy maga is kommunista volt!
2: Fú, gyerekek, ezt majdnem elfelejtettem!
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kíván a késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az Alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintét és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi beton rengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, ami után az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtószabadság védelmében. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A szerepjátékosok világa általában furcsa azok számára, akik nem ismerik ezt a fajta életformát. Görnyednek egy-két könyv vagy a számítógép előtt, és különböző lényekkel harcolnak, tárgyakat vesznek, adnak, és órákat el tudnak tölteni ezzel a szórakozással. Kis Ákos interjúja.
2: A szerepjátékot én már nagyjából ugye a 90-es évek elejétől fogva végzem. Ismertem belőle már az elején jó néhány embert, aki tagja volt ennek az egésznek. Maga a hobbi eléggé csendes, és talán ilyen inkább az elzárkózott, meg a kicsit elvonuló embereknek a hobbija lehetne. Elég időigényes, talán pénzigényes is lehetne, és Magyarországon eléggé nehéz üzletileg ezt az egészet szabályozni, úgyhogy ebből a szempontból teljesen meg van kötve ennek a hobbinak a keze, tehát a kiadóktól függ nagyon sok minden, ami nem tesz ennek a dolognak jót. Hál' Istennek ugyanúgy, hogy a mozirajongók, vagy esetleg a zenerajongók például azért közöttünk is alakul olyan közösség, amely magánkézbe, vagy ilyen saját kézbe össze a dolgokat, és akkor ilyen underground szinten fordítgat, interneten terjeszt, esetleg kis költségvetéssel kiad, de ennek a száma és a hatékonysága elenyésző.
3: Én azt mondtad, hogy egy átfogó közösséggel rendelkezett. Miért mondtad múlt időben?
2: Annak idején, amikor én ezt a hobbit megismertem, olyan 92-93 környékén, akkor annak idején egy társaság volt, amely a szerepjátékos életének a magját képviselte. Mivel a hobbi nagyon gyakran otthon, illetve egyéb ilyen elzárt helyeken vagy csendes helyeken játszható, ezért elég nehéz felbecsülni a szerepjátékosok számát. A klub azért volt jó, mert lehetőséget adott arra, hogy egy nagyobb teremben, esetleg klubhelyiségben lehessen játszani. Több csapat is elfért, így információcsere, barátkozás, ismerkedési lehetőségek mind megvoltak, amelyek a terjedéshez, esetleg a nagyobb összefogóbb hálózat kialakulásához vezettek.
3: És akkor most hogyan áll a debreceni szerepjátékos élet?
2: Eléggé darabos Magyarországon is. Klubhelyiség hiány, nagyobb összefogó csoport vagy összefogó tényező hiány, kisebb elszigeteltebb csoportok vannak. A csapatok legtöbben, vagy a szerepjátékosok legtöbben azok otthon vagy szülőknél nyaralóba, tehát egyénileg játszik. Minden csoport nagyjából máshogy, és ez idáig nem nagyon érkezett semmiféle olyan kezdeményezés, nem érkezett semmiféle olyan rándék arra, hogy majd Debrecennek a szerepjátékos életét összefogják.
3: Hány főből áll ez a underground kultúra, ahogy mondtad?
2: Nehéz megbecsülni, hiszen azért elég nehéz tájékozódni, úgyhogy az ember nem tart kapcsolatot mindenkivel. Ahogy én a középiskolákban, egyetemeken, egyetemi kollégiumokban látom, úgy nagyjából olyan 1000, talán 3000 fő között lehet pontosabb esély, és nem tudok mondani, hiszen általában egy csapat olyan 5-6 fős, talán esetleg 7, az azt jelenti, hogy nagyjából egy olyan 50-100-150-200 csoport lehet. Ezeknek nehéz megbecsülni a számát, hiszen mindig különböző.
3: Szerinted a szerepjátékosoknak lenne igényük egy olyan hasonló, nagyobb közösséget összefogó klubra, mint ami volt?
2: Tekintve, hogy ennyien vannak, egy 100-150, esetleg maximum 500 főben működő klubot biztosan meg lehetne van. Ehhez viszont nagyon sok körülménynek teljesülnek kéne, tehát nagyon sok feltételnek adottnak kellene lennie. Ha példának veszem mondjuk Pestet, talán esetleg Miskolcot, vagy esetleg a Dunántúl egy-két klubhelyiségét, akkor azért nem ártana jóval civilizáltabb, illetve jóval komfortosabb vagy összetettebb feltételeket teljesíteni, mint ami annak idején akár a Pegazusban is előfordult. Gondolok itt esetleg a klubhelyiség nyugalmára, rendszerességére, állandóságára, biztosítottságára, az, hogy legyen valami elfogadható vezetése, illetve magát az, hogy a szerepjátékosi közösségnek azért legyenek ezek a mellék dolgok, kávéautomata, büfé, telefon közelség, akinek esetleg nincs mobiltelefonja. Tehát ezeknek a megléte, de meg lehetne csinálni maximum 500 fővel szerintem.
3: Életkor szerint hogyan oszlik meg most ez a szerepjátékos közösség? Hát tudom, hogy megint ez ilyen beszélés lesz. Abból kiindulva, amit mondtál, de hogy mégis.
2: Erről már azért az ember jóval pontosabb adatokat tud mondani. Amikor ez a hobbi elindult, ugye 80-as évek eleje, 70-es évek vége, akkor még nagyjából az egyetemista réteg, az értelmiségi rétegnek volt ez a játéka. Az elmúlt olyan 20 évben következtek be olyan változások, mint ahol mindenhol máshol, gondolok itt esetleg a diszkókra. A hobbi általában inkább tolódik az egyetemisták, illetve az értelmiségek felé, a jóval általánosabb réteg a középiskolások felé, és ezzel az életkor is változik. Tehát most már nem 25-30, esetleg 40 év körüliek játszák főleg ezt a játékot, hanem nagy biztonságon mondhatnám, hogy 20 év körüliek, tehát a 16-tól mondjuk olyan 24-ig, ami talán a 70-80%-át teheti ki, vagy esetleg még többet a szerepjátékosi rétegnek.
3: Milyen fórumokon tud egymással kommunikálni ez a sok kis elzárt közösség, vagy hol tudnak találkozni?
2: Elég kaotikus állapotban, de azért bizonyos időközönként tartanak különböző szerepjátékos találkozókat. Ezeknek az otthona vagy Pest, a Petőfi csarnok, esetleg más nagy korcsarnokok, amelyeket úgy talán évente egyszer vagy kettőször talán ki lehet bérelni. Az utóbbi 2-3 évben tudomásom szerint a Hungarokon játékfesztivál és egyéb ilyen bemutató rendezvényeken van külön szerepjátékosi részleg, ahol esetleg az új játékokat, egyebeket be lehet mutatni. Itt találkozhatnak azok, akik érdeklődnek a hobbinak a fejlődésével, illetve illetve különböző vidéki helyeken, általában kastély környékén vagy vidéken, falun kívül is elég ilyen vadregényes környezetben szoktak különböző szerepjátéktáborokat rendezni, de mondom, ennek a szervezése eléggé kaotikus. Illetve vannak különböző internetes fórumok, tehát az internetes közösség igencsak kiveszi a részét a különböző szerepjátékos kultúrának a terjesztésével. Gondolok itt név szerint talán a RPG Hura, amely a legnagyobb és a legismertebb magyarországi szerepjátékos fórum számítógépes, illetve gondolok itt a különböző kiadóknak a fórumaira, a Delta Vision, az Inomi, esetleg talán azok is kiadók.
3: Hány magyar, illetve hány angol nyelvű szerepjáték van, és mi az, ami jellemző most a játékosokra? Tehát, hogy magyar játékokkal játszanak, vagy inkább angol?
2: A 70-es évek óta, amikor ugye ezt a hobbit kitalálták, hogy a 70-es évek közepére tegyük, azóta folyamatosan folyik a játéknak a fejlesztése, többször megújult, elég sok játék jelenik meg. Mindegyik valami újat próbál belevinni a játékban, és mivel elég összetett játék, több szempontból reformálták meg az egész hobbit. Manapság a szerepjátékok száma több százra becsülhető, a kiadott kötetek száma pedig több ezerre. Tehát ismerek konkrétan én olyan szerepjátékhoz, amihez a kiegészítők száma meghaladja, hát lassan most már 200 felé közelít, és elég sok nyelven publikálják. A probléma az, hogy külföldi szerek nem nagyon veszik komolyan a magyar piacot, mivel száma eléggé korlátozott, és külföld ellentétben Magyarországon még mindig eléggé nem kisebbségnek, de azért úgy egyfajta klikkesedésnek lehet tanulni az, aki körülnéz a mai magyar szerepjátékos világban, egy kevésbé, tehát nem szoktak az emberek ezzel büszkélkedni, eléggé olyan, mondtam, underground jellege van ennek az egésznek. A magyar játékosok közül a fele az, amelyik biztosan csak magyar játékokkal játszik, ugyanis a szerepjátéknak elég nagy része angol nyelven jelenik meg, és az angol nyelv ismerete azért eléggé korlátozó tényező, ha beleveszem, hogy egy középiskolában mondjuk nem csak angol tanítanak, hanem én tanultam orosz, de mások francia, spanyol vagy németet tanulnak. Tehát szükség lenne olyan kezdeményezésre, ami esetleg jobban figyelembe veszi azt, hogy a szerepjátékos élet milyen játékokat szeretne magyar folytásban látni. Nagyon sokan csak magyarul játszanak, viszont vannak olyan kezdeményezések, nem is egy ember, amely bevállalta azt, hogy kiadótól függetlenül magyarul lefordít könyveket, és azokat interneten, illetve egyéb más médiumokon keresztül terjeszti. Ez jót tesz, viszont teljesen ellenőrizhetetlenné teszi a magyar szerepjátékos életnek a működését, felmérését, egységesítését. Nem lehet tudni, hogy ki milyen ismeretekkel, könyvekkel, forrásokkal rendelkezik.
3: Van-e valami újságja, tehát nyomtatott sajtóban jelenik-e meg szerepjátékos bármi?
2: Régen volt, tehát amikor én hobbival megismerkedtem, akkor indult éppen Hurító útjára egy Bíborhold nevezetű magazin, amelyet lelkes, de amatőr magyar budapesti fiatalok készítettek. Jellemző rájuk, hogy ez tipikusan ilyen másodállás volt, tehát munkaidő helyett, vagy mögött, vagy mellett, vagy után csinálták a magazin. Utána, ahogy az első általánosságban profinak nevezett szerepjáték megjelent, úgy a többen úgy gondoljuk, hogy ennek az egész játéknak a sikeressége, az a főleg ugyanezzel a játékkal foglalkozó magazinnak, a Runa magazinnak a megjelentetése volt, ami havi nyomtatásban megjelenő fórumot, információáramlást jelentette a magyar szerepjátékos életnek, és azért úgy volt egy, mintha gerincet adtunk volna egy nagy kavargó masszának, tehát valamennyire utat mutatott a magyar szerepjátékos életnek, de olyan fórum, ami rendszeres lenne, nincsen. Hobby Rádió.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Wifi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamureklám.
1: Hogy változik a világ? Tegnap még egy csodálatos éjszakán volt egy kannibál lánnyal. Ma meg már valahogy nem érdekel a szex.
2: Nem.
0: Kamureklámot hallottak.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új Mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világos látszik, hogy megkapták a megbízást. Teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írta Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus Viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban is, ahogy ez lenni szokott, fogyatékossággal élő, illetve hátrányos helyzetű embereket érintő témákkal foglalkozunk. Elsőként mindjárt arról hallhatnak, hogy amit nem csak látni lehet, szolnoki látássérültek voltak Gyulán, és hogy milyen kalandjaik voltak, erről szólunk a műsor első részében. Egy kis fürdőzés, barangolás a városban, sütemény a patinás cukrászdában, és történelem, melyet ezúttal meg is lehetett érinteni. A vakok és gyengéllátók Jász Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének közössége 6 napos nyárvégi üdülésen fedezte fel Gyulát. Erről szól a Rehab portál egyik tudósítása. Ezzel indítjuk a mai adást. A városból nem csak élményeket, hanem emberi gesztusokat is hazavittek, számol be róla a Rehab portál. Hatalmas élmény volt, tényleg nagyon jól éreztem magam, mondta Pintér Márta, az egyesület tagja, aki még a beszélgetés közben is lelkesen idézte fel a gyulai napokat. A csoportot Kisné Kérdő Gabriella, az egyesület munkatársa vezette, akit mindenki csak Gabinak hív. Ő szervezte össze a napokat úgy, hogy a nagyobb programok mellett pihenésre és önálló barangolásra is jusson idő. A gyulai várfürdőben töltött nap után a Ladics ház következett, ahol egészen közel került hozzájuk a múlt. Dr. Temesvári Kovács Anett történész nem egyszerű tárlatvezetéssel várta a vendégeket, korhű ruhák replikáit próbálhatták fel, tárgyakat vehettek kézbe, a vak résztvevők pedig még a bútorok faragását is végig tapinthatták. A tervezetnél jóval hosszabbra nyúlt ez a látogatás. Újabb idézet, nagyon-nagyon élvezték, összegezte Gabi. A gyulai várban Kovács Attila tárlatvezető ugyancsak arra törekedett, hogy a résztvevőknek ne csak szavakból kelljen elképzelnie, milyen lehetett egykor a vár élete. Replikák, korabeli tárgyak és fegyverek kerültek kéz közelbe, a beöltözés pedig játékosságot vitt a történelmi kalandozásba. Ki lehetett próbálni, meg lehetett fogni a tárgyakat, mesélte Márti. De nem csak a múzeumokban tapasztalták meg, milyen sokat jelent az odafigyelés. A megváltozott buszközlekedés miatt a megálló a tervezetnél jóval messzebb került a szállástól. A szállásadók azonban nem hagyták, hogy a csomagokkal megtett hosszabb út nehezítse az érkezést. Autókkal mentek a társaság elé, és több fordulóval vitték el őket a szállásra. Hazautazáskor ugyanígy segítettek, akkor az állomásra fuvarozták ki a csoportot. Az étkezéseknél is akadt hasonló gesztus. Az egyik étteremben előre tudták, hogy látássérült vendégek érkeznek, ezért az egyébként önkiszolgáló rendszer helyett leültették őket, és az asztalukhoz vitték az ebédet. Más napokon a meleg étel érkezett pontos időre a szállásra. Apróságnak tűnhetnek, annak, akinek azonban egy ismeretlen városban a közlekedés vagy egy önkiszolgáló étterem a megszokottnál több szervezést igényel, éppen ezek az apróságok tehetnek egy utazást igazán gondtalanná. Közben az Almási Kastély interaktív kiállítása, a belvárosi barangolások és a 100 éves cukrászda is bekerült a közös emlékek közé. A szabad órákban kettesével, hármasával indultak felfedezni Gyulát, esténként pedig újra összeért a társaság. A 6 nap végére így nem csak az számított, mit sikerült megnézni, sokkal inkább az, hogyan fogadták őket egy kézbeadott tárgyal, néhány plusz perccel, egy tányér odavitt ebéddel, vagy egy autóúttal, amikor éppen arra volt szükség. Márti legalábbis gondolkodás nélkül megtoldotta volna az üdülést. Újabb idézet, maradtam volna még, vagy 2 hetet, ha lehet. Ennél talán nehéz szóban szebben elmondani, hogyan sikerült a nyár végi 6 nap Gyulán. Tudósít róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi 2. adását hallják. Egy pár perc zeneszünetet követően a nyár elején megalakult útjelző hálózatról hallanak itt a műsorban. Útjelző szemléletet formálni nem sajnálatot kelteni. Ezzel folytatom hamarosan.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok, nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin szeptemberi második adásában. Nyár elején megalakult az útjelzőhálózat. Erről a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete vgke.com címen található weboldalán olvashatnak a kedves érdeklődők, de most a Rehab portálon is megjelent egy cikk ezzel kapcsolatban, pontosabban az egyik szakmai anyagra hivatkozva, és most erről hallhatnak, illetve ezt fogom önökkel ismertetni. Mit jelent valójában a szemléletformálás, adódik a kérdés, hogyan lehet úgy beszélni a fogyatékosságról, hogy ne sajnálatot keltsünk, ne hősöket gyártsunk, hanem egyenrangú emberi kapcsolatokat és társadalmi részvételt erősítsünk. Ezekre a kérdésekre keresi a választ az útjelzőhálózat legújabb szakmai anyaga, a szemléletet formálni, nem sajnálatot kelteni című dokumentum. Az anyag több tucat a látássérült emberek érdekképviseletével, rehabilitációjával, oktatásával és társadalmi részvételével foglalkozó szervezet közös munkájának eredménye. A dokumentum nem egyetlen problémára vagy kampányra fókuszál. A társadalmi attitűdöktől a média szerepén, az oktatáson és a munka világán át egészen a digitális akadálymentességig és a közszolgáltatások működéséig vizsgálja, milyen tényezők segítik, vagy éppen akadályozzák a látássérült emberek egyenrangú társadalmi részvételét. Nem a jó szándék hiányzik. A dokumentum egyik fontos megállapítása, hogy a legtöbb problémát ma már nem a nyílt elutasítás okozza. Sokkal gyakoribbak azok a helyzetek, amikor a jó szándék és a segíteni akarás nem párosul megfelelő ismeretekkel. Sokan nem tudják, hogyan közelítsenek egy fehér bottal vagy vakvezető kutyával közlekedő emberhez. Mások automatikusan segítséget nyújtanak anélkül, hogy megkérdeznék, szükség van-e rá. A dokumentum szerint a valódi segítségnyújtás alapja a kérdezés, a partneri viszony és az önrendelkezés tisztelete. A Rehab portál korábban több alkalommal is foglalkozott a semmit rólunk nélkülünk elvével, amely ugyanezt a gondolkodást képviseli, az érintett emberek ne pusztán résztvevői, hanem alakítói legyenek a róluk szóló döntéseknek. Nem áldozatok és nem hősök. A dokumentum külön fejezetet szentel annak, hogyan jelennek meg a látássérült emberek a médiában és a közgondolkodásban. A szerzők szerint gyakori, hogy két szélsőség között mozgunk. Az egyik oldalon a sajnálatra építő történetek állnak, a másikon azok a beszámolók, amelyek rendkívül teljesítményként mutatják be a fogyatékossággal élő emberek mindennapi életét. Mindkét megközelítés torzíthatja a valóságot. A Rehab portál szerkesztőségi szemlélete kezdettől fogva arra épül, hogy az érintettek történeteit emberi, valós élethelyzeteken keresztül mutassa be, legyen szó munkavállalásról, sportról, családi életről, vagy akár rehabilitációról. A cél nem a sajnálat vagy csodálat kiváltása, hanem a megértés és a valóság bemutatása. Érzékenyítés helyett szemléletformálás. Az anyag egyik legérdekesebb gondolata, hogy az elmúlt években széles körben használt érzékenyítés kifejezés helyett a szemléletformálás fogalmát javasolja. A különbség első látásra apróságnak tűnhet, valójában azonban szemléletbeli váltást jelent. A szemléletformálás nem azt célozza, hogy a többségi társadalom sajnálkozóbb vagy együttérzőbb legyen. Sokkal inkább azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek egyenrangú állampolgárként, partnerként és döntéshozóként jelenjenek meg a társadalomban. Ez a gondolat jól kapcsolódik azokhoz a szakmai vitákhoz is, amelyek az akadálymentesítésről, az inkluzív oktatásról vagy a foglalkoztatásról szólnak. A munkahelyektől a digitális világig. A dokumentum nem áll meg az általános elveknél. Külön foglalkozik a munkavilágával, ahol ma is számos tévhit él a látássérült emberek foglalkoztatásával kapcsolatban. A szerzők szerint nem csak a munkáltatók, hanem a HR szakemberek, vezetők és informatikai szakemberek felkészítése is kulcsfontosságú. A téma szorosan kapcsolódik a Rehab Portál iránytű a munkavilágában sorozatához, amely a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának gyakorlati kérdését járja körül. A dokumentum mellett kiemelt figyelmet fordít a digitális akadálymentességre is. A képernyőolvasók, a mesterséges intelligencia és az online szolgáltatások világában egyre fontosabb kérdés, hogy a digitális környezet mindenki számára hozzáférhető legyen. Ez a szemlélet összhangban áll azokkal a korábbi Rehab portálon lévő cikkekkel is, amelyek a JAWS képernyőolvasó használatáról, a webes akadálymentességről, vagy az új technológiák rehabilitációs szerepéről szólnak. Több, mint egy dokumentum. A szemléletet formálni nem sajnálatot kelteni című anyag egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy a szemléletformálás nem egyetlen kampány, nem egy iskolai program, és nem egy közösségi médiás videó. Hosszú távú folyamat, amelynek része az oktatás, a munkahelyi kultúra, a média, a közszolgáltatások, a digitális környezet és maga a társadalmi párbeszéd is. A dokumentum ezért nem kész megoldásokat kínál, hanem egy olyan szakmai keretet, amely segíthet abban, hogy a fogyatékosságról szóló gondolkodás, a sajnálat és a sztereotípiák helyett az önrendelkezés, az egyenrangúság és a társadalmi részvétel felé mozduljon el. Tudósít róla a Rehab Portál. Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Az előző műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy pár perc zeneszünetet követően pedig az utolsó téma, várakat fedeztek fel a látássérültek. Tartsanak továbbra is velem, azonnal jövök a részletekkel.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Ilyen az élet.

Jól hallhatnak, hogy várakat fedeztek fel a látássérültek. Átszállásos vonatút, különleges várak, közös ebéd és fagyizás. Élményekből nem volt hiánya a vakok és gyengéllátók Jász Nagykunszolnok vármegyei egyesületének augusztus végi dínyési kirándulásán. A 14 fős társaságban heten a Jászságból, heten pedig Szolnok környékéről érkeztek. A hosszú vonatút után a dínyési várpark és skanzen volt a cél. A Velencei tó közelében található turisztikai látványosság 2014-ben nyitotta meg kapuit. A 24 ezer négyzetméteres szabadtéri kiállításon ma 46, egykor a történelmi Magyarország területén álló középkori vár kicsinyített mása látható. Különlegességük, hogy az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készültek. A várak elhelyezése nem véletlenszerű a történelmi Magyarország térképét formázó sétányon, egykori földrajzi helyüknek megfelelően sorakoznak. A különleges látványosság 5 alkalommal is Guinness világrekordot ért el. Adja hírül a Rehab portál. A látássérült vendégeknek különleges tapasztalatot jelentett, hogy a várakat közelről is megismerhették, körbejárhatták és megérinthették. Nagyon tetszett nekik, hogy a teljesen körbe lehetett járni a várakat, mesélte Kisné Kérdő Gabriella, az egyesület munkatársa, akit a közösségben mindenki csak Gabinak hív. A jászsági résztvevőket külön meglepetés várta, amikor felfedezték a jászberényi palánkvár makettjét. A jól ismert név rögtön beszélgetést indított arról, mi maradt fenn az egykori építményből Jászberényben. A program kötetlenül zajlott, nem volt tárlatvezetés. A résztvevők 3-4 fős csoportokban, saját tempójukban járhatták be a területet. A látókísérők felolvasták a várak mellett elhelyezett ismertetőket, így azt is megtudhatták, mikor épültek és mikor pusztultak el az egyes erődítmények. A történelmi kalandozás után közös ebéd következett, bográcsban készült gulyás és friss, puha kenyér került az asztalra. A nyári kirándulás pedig fagyizással vált teljessé. Igazán nagyon szép élményekben lehetett része annak, aki részt vett tehát ezen a programon, mint ahogy a nyár is nagyon-nagyon szép és tartalmas volt, azt gondolom, nagyon sok nem csak látássérült ember számára, hiszen Magyarországon mindig nagyon-nagyon sok turisztikai látnivaló fogadja az érdeklődőket. Ugyanakkor nagyon-nagyon nagy meleg volt, talán már egy kicsit örülünk is annak, hogy most már alább hagyott a nagy meleg, ugyanakkor viszont még mindig nagyon-nagyon kellemes idő van, úgyhogy még most is ki lehet használni ezt a szép időt. Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy elmenjen nyaralni egyet, vagy kirándulni, akkor megteheti. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorra legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor című oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát a Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk az Apple Podcastben, illetve a Spotify-on. Az Apple Podcasten, illetve a Spotify-on is.
A keresőbe elég ennyit beírni.

0: Egyenlőségi magazin. Ruzsa Viktor vagyok, megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk két hét múlva az októberi első adás alkalmával, az október 5-ével induló héten. Addig is hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat, további tartalmas, kulturált időtöltést. Jó rádiózást kívánok Önöknek a viszonthallásra!
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Kő vese a zsiráfot, mert a Kampónában megnyit a 11 terhes Megaplex mozi. 11 szupersztár, 11 film egy időben egy helyen. Mozi, ahol te mindig talál egy jó filmet te. Mindent a szemnek meg a fülnek. Kampóna Megaplex. A Petőfi-tól 8 perce Dél-Budán. Kövesse a zsiráfot. Ki is futottam, de mozi.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segéd látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszintesség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbiradio.hu.
4: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Újra Erdélyben, Székelyföldön járunk. Az előző műsorban is ezen a csodálatos vidéken kalandoztunk. Szovátát, a medvetavat, a parajdi sóbányát, a gyilkos tavat és a békás szorost már megismerhették, de számos egyéb látnivaló van még itt. Csíkszereda, Csíksomjú, a Szent Anna tó, a legszebb fekvésű fürdőhelyek egyike a gyönyörű Tusnád fürdő, a Madarasi Hargita, a székelyek Szenthegye, hát ezekről is hallhatnak a mai műsorban, de a természeti szépségek mellett történelmi látnivalókban is bűvelkedik a vidék. Olyan nagymúltú városok várják az utazókat, mint Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy vagy Csíkszereda. Erdélyi utazásunkat folytassuk most itt, a Nagysomjúhegy nyugati lábánál fekvő településen, amely már az Árpádházi királyok korától fennállt, ám városi rangra csak Izabella királyné 1558-ban kelt szabadalom levele emelte. A régi városhoz több apró település is tartozott, amely a szájhagyomány szerint a hét napjairól voltak elnevezve, ennek emlékét őrzi a Csütörtök utca. Csíkszereda a gazdasági fejlődését legfőképpen egy sajátságos, a Székelyföldön sehol máshol nem létező törvény akadályozta. Ha egy szeredai háztulajdonos meghalt, és a városon kívül lakó örököse rögtön nem költözött oda, akkor a ház a városra szállt, és minden örököse elvesztette a házat illető jogait. Ilyenkor az épületet egy arra érdemes szeredainak ajándékozták. Csíkszereda a legfőbb építészeti nevezetessége a Mikóvár, amely napjainkban a Csíki Székely Múzeumnak ad otthont. 1979-től kezdődően a várudvaron minden nyáron többnapos régi zenefesztivált rendeznek. A fesztivál programjához tartozik, hogy egyik este a gyergyószárhegyi Lázár kastélyban is tartanak előadást, és állandó program az ilyenkor megrendezett csíksomjúi orgona hangverseny is. Csíksomjú Csíkszereda keleti részén a Kissomjúhegy kúpja alatt fekszik. Századokon át a székely művelődés, szellemi élet és a katolikus hitélet fellegvára volt. Somjú a pogánykorban szertartások helye is volt, erre utalnak a nagy Somjúról behozott faragott kövek, amelyek a templom előterében láthatóak. A Kissomjú alatt fedett borvízkút található, a hegy tetejéről páratlan panorámában lehet részünk. Belátható innen egész Csík, a Hargita és a Nagyhagymás is. A hegy tetején a Szálvátor kápolna melletti faházban a kápolnákat vigyázó remete lakik. A két Somjú nyergében egy Makovecz Imre által tervezett oltár található. Itt tartják minden év júniusában az 1000 székely leány napot, amely tulajdonképpen a székely viselet megmentésére lett kitalálva. Minden pünköstkor itt zajlik a híres csíksomjúi búcsú, amely napjainkban egyre inkább az összmagyarság ünnepe, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.
3: Hobbi Rádió.
5: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Világjáró turisztikai magazin, az ön kedvenc rádiójában.
2: Erdélyi székelyföldi utazásunk újabb állomása a Székelyudvarhely. A legmagyarabbnak tartott erdélyi város a Nagyküküllő felső szakasza mentén egy dombokkal körülvett medencében fekszik. Székelyudvarhely református kollégiumát gróf Bethlen János, Apafi Mihály erdélyi fejedelem kancellárja alapította 1670-ben. Ebben az iskolában tanult többek között Orbán Balázs, Benedekelek és Barabás Miklós festőművész is. A várostól alig negyed óra járásra a Küküllő jobb partján, a Budhegy tetején áll Budvár romja. A legenda szerint Buda vezér építtette, és itt volt a hunoktól elszakadt székelyek vezérének székhelye. A székelyek itt kötöttek szövetséget Árpáddal, aki törvényt adott nekik. Valójában a 11-12. Században épülhetett egy korábbi római erődítmény maradványainak felhasználásával. 1241-ben a tatárok rombolták le, ám a hagyomány szerint a tatárjárás idején a közeli Budvárból egy székely katona nyillal szíven lőtte a tatársereg vezérét, amitől a sereg megfutamodott, a nép a megmenekülés emlékére kápolnát emelt. Ha Székelyföldön járnak és idejük engedi, érdemes ellátogatniuk Kézdivásárhelyre is. 1848-49-ben ez a város lett a szabadságharc és a háromszéki önvédelmi harc, az ágyú és hadianyaggyártás legjelentősebb központja. Itt található az úgynevezett Túróci ház, amelynek telkén Gábor Áron és Túróci Mózes a templom harangjaiból ágyúkat öntött. Nagyon gazdag a város hírlap története. Itt jelent meg a BEM adományozta nyomdában a Székely Hírmondó. Az épületet, amelyben a nyomda működött, műemlékké nyilvánították. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejére vezet vissza bennünket Sepsi Szent György is. A város történetének egyik legdicsőségesebb korszaka volt ez. Itt a székházának dísztermében mondták ki a fegyveres önvédelmi harc megkezdésének szükségességét. Az utazási irodák által szervezett erdélyi körutak során ezen városok megtekintése általában szerepel a programban, és tényleg érdemes felkeresni őket, csak úgy, mint Marosvásárhelyet. A város hagyományosan a székelység gazdasági és kulturális székhelye, az erdélyi szellemi élet egyik jelentős központja. A Világjáró magazin folytatásában Marosvásárhelyet ismerhetik meg. De ne felejtsék, tart még játékunk, melynek során egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi hurkadai utazást nyer. Hogyha szeretnének részt venni a játékban, és nyerni szeretnének, akkor regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu internetes oldalon.

0: Lásd!
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
3: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, folytatjuk erdélyi kalandozásunkat a Műemlékek, Iskolák és Virágok városában, Marosvásárhelyen. A település az erdélyi mezőség délkeleti szélén, a Maros völgyében helyezkedik el, Erdély hatodik legnagyobb

0: épültek a ma is megcsodálható szecessziós középületek, parkokat hoztak létre, csatornáztak, aszfaltoztak, a város utcáit virágokkal, fákkal ültették be. A Ceausescu időszakban erőteljes volt a román nemzetiségűek betelepítése a városba, így a román lakosok aránya utolérte a magyarokét. A város jelenkori történetére rányomja bélyegét az 1990-es évi fekete március, amikor tragikus kimenetelű utcai harcokra került sor magyarok és románok között. Az összecsapások során sérült meg a legendás erdélyi író, Sütő András is, egyik szemére megvakult, több bordája eltört, a bal karja zúzódást szenvedett. A 2006-ban elhunyt Sütő azonban annyira szerette a várost, hogy halála után a marosvásárhelyi református temetőben a bújaiak mellé helyezték örök nyugalomra. Marosvásárhely jelenleg is a magyar kultúra egyik bástyája. Nagy alkotói révén szimbólumává lett az erdélyi szellemiségnek. A város olyan szellemi nagyságok alkotóhelyéül szolgált, mint a két világhírű matematikus, Bújai Farkas és Bújai János, vagy a magyar nyelvművelés és közművelődés lelkes előmozdítója, Aranka György. Itt élt a székely ezermester Boda Péter is, akinek zenélő kutya egykor Marosvásárhely egyik fő nevezetessége volt. A kút hű másolatát 1936-ban építették fel Budapesten, a Margit szigeten. A városnak a magyar kultúrában betöltött szerepét jelzi, hogy Marosvásárhelyen található Erdély leghíresebb könyvgyűjteménye, a számos ritkasággal is büszkélkedő Teleki Téka. Marosvásárhely számos látnivalót kínál a turisták számára. Az építészetileg is különleges kultúrpalota tetejét a pécsi zsolnai gyár színes cserepeivel fették be. Hangversenyterme 800 személy befogadására alkalmas 1946-tól 72-ig. Itt tartotta előadásait az Állami Székely Színház. A tükörterem a kultúrpalota gyöngyszeme, ahol a terem két végét lezáró velencei tükör növeli a térhatást. A képtárban körülbelül 1000 festmény, 700 grafika, 150 faragvány és 70 dísztárgy található. A kultúrpalota mellett érdemes megcsodálni a marosvásárhelyi várat, a régi városházát, a Nemzeti Színházat, és itt találjuk a Teleki házat, a már említett Teleki Tékát, illetve a Bújai Farkas Liceumot.
1: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Jobbi Rádió.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: A történelmi jelentőségű városok mellett a kirándulni vágyók is bőven találnak Székelyföldön látnivalót, hiszen a térség bűvelkedik természeti szépségekben. Például remek úti cél a Hargita hegyvonulatának legmagasabb, 1801 méteren fekvő csúcsa, a Madarasi Hargita, a székelyek szent hegye, ahonnan páratlan kilátás nyílik a környékre. A tájegység a nyári hónapokban csodálatos kirándulások színhelyéül szolgálhat, a tiszta levegő, a sűrű fenyvesek felejthetetlen élményt nyújtanak az ide látogatóknak. Az azonos nevű Madarasi Hargita üdülő és kiránduló központ Székelyudvarhelytől 36 kilométerre található, az Ivó völgyéből lehet legjobban megközelíteni. Az üdülő központtól a hegycsúcs még körülbelül egy óra járásra van, ide könnyű sétával, enyhe emelkedés mellett juthatunk fel. A csúcson kopjafák és kettős kereszt jelzi, hogy ez a székelyek szent hegye. A Madarasi Hargita csúcsán állva tiszta időben megnyílik a turista előtt a látóhatár, amely szinte az egész Erdélyi medencét felöleli, a déli Kárpátok hegyei is jól látszanak innen. A Madarasi Hargita Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai helye, télen Erdély legnépszerűbb síközpontja. Összesen 4,8 kilométernyi sípályát találhatunk itt, 1500-1760 méteres tengerszint feletti magasságban. A pazar kilátás mellett a pihentető fürdőzést is élvezhetik, hogyha ellátogatnak Tusnád fürdőre. Ez az egyik legszebb fekvésű fürdőhely, gyönyörű fenyvesek között 656 méteres magasságban található. Számtalan borvize és mofettája van, ezek tették Erdély gyöngyévé. A fürdő alapítása 1842-ben történt. Állítólag egy pásztorfiú csodálatos gyógyulásának esete terelte rá a figyelmet. Fejlődése 1845-től kezdődött, 52-től Ferenc József császár parancsára egy mágnásokból álló részvénytársaság kezébe került a fürdőtelep, ezzel lendületes fejlesztés vette kezdetét. A 19.-20. század fordulójára elkészült a fedett sétánnyal is rendelkező svájci villanegyed, a Stefánia gyógyintézet és a Rudi fürdő. Tusnád fürdőről 5 jól jelzett turista ösvény indul a környék nevezetességeihez, a Vártetőhöz, a Sólyomkőre, a Szent Anna túhoz, a Nagy Piliskére, illetve a Ludmilla kilátóhoz. Ez utóbbi az 1848-49-es szabadságharc eseményeinek történelmi emlékhelye. 1849. július 5-től augusztus 2-ig Gál Sándor honvédezredes néhány száz fős csapatával és három ágyúval innen védte sikeresen a Tusnádi szorost a Háromszék felől támadó orosz-osztrák seregek ellen. Az egyenlőtlen küzdelmet csak a nyergestetőt védő Tuzson János kis csapatának lemészárlása után adta fel. Tusnád fürdő eme történelmi nevezetességét nem jelöli emlékoszlop, de a piros ponttal jelzett turista ösvény ide, a Ludmilla kilátóhoz vezet. A tusnádi vártető a székelyföldi várak sorában a legnagyobb vármaradvány. A fürdőtelep központjától alig 2 kilométerre az Olt partján magasodik egy különös csonkakúp alakú hegy, ez a vártető. Bástyájának és megfigyelő tornyának romjai ma is láthatóak. Hadászati jelentősége kitűnő földrajzi fekvésében rejlik. Nevezik Csíki bálványos várnak is, mert titokban itt is sokáig füstölögtek a pogány oltárok. A város közelében található a Szent Anna tó, amely igazi természeti ritkaság, ugyanis ez a tó Dél-Kelet-Európa egyetlen vulkáni krátertava, amely egy kialudt vulkán, a Nagy Csomád hegy két kráterének egyikében alakult ki, 950 méter tengerszint feletti magasságban. A hegyek által körülvett, majdnem teljesen szabályos kör alakú tó 22 hektár kiterjedésű és átlagban 4 méter mély. Vizét a világ egyik legtisztább túvízének tartják, de az ásványi só hiánya miatt nem iható. Forrása nincs, vizének utánpótlásáról a környező hegyek tavaszi hóolvadása gondoskodik. A tó mellett található a Szent Anna kápolna, ahol minden évben Anna napi búcsút rendeznek, melyre katolikus hívők tömegei zarándokolnak el. A tavat mindössze egy keskeny nyereg választja el a mohos tűzegláptól, amely szintén természeti ritkaságnak számít. A mohos tűzegláp hajdani kiterjedt víztükre négyszerese volt a Szent Anna tó felületének. A mohos tó évezredeken át egyre apadt és lassan elmocsarasodott, igazi magashegyi felláppá változott. Huzamosabb esőzések idején a 10 méter vastag iszapos tűzegréteg úgy megtelik vízzel, mint a szivacs, és akár az elkúszált szarvasmarhát is elnyeli. Annak érdekében, hogy az ide látogató turisták ne károsítsák a területet, a környezetvédők egy keskeny fahidat építettek az ingományos talaj fölé, a láp egy része ezen keresztül járható be.
0: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
5: Hobbi rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: Erdélyi kalandozásunkat azonnal folytatjuk, ám előtte játékra buzdítom önöket, hiszen nyerhetnek a Világjáró magazin jóvoltából egy két fűrészére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást. Ehhez mindössze annyit kell tenniük, hogy regisztrálnak az egyiptomtitkai.hu oldalon. Játszanak és nyerjenek, és utazzanak el Egyiptomba. Most pedig jöjjenek velem Erdélybe. Utazásunk vége felé közeledve két olyan települést ismerhetnek meg, amely az erdélyi körutazások során általában mindig szerep a programban. Korond Hargita megy egyik legnagyobb települése, és így nevezik azt a patakot is, amelynek völgyében elhelyezkedik. Mivel a mezőgazdaság soha nem tudta eltartani a lakosságot, ezen a településen különböző mesterségek honosodtak meg, melyek közül a fazekasság a legrégebbi, de itt maradt fent a tapló készítés és a szénégetés mestersége is. Korond főutcája állandó jellegű kirakodó vásár, ahol nem csak a helyi, hanem a környék mestereinek termékei is várják a vásárlókat. Kezdetben máz nélküli, úgynevezett veres fazekakat készítettek, melyek jól bevált főző edények voltak. A korondi fazekasságot többször is veszély fenyegette, amikor például divatba jöttek a mázas cserépedények, a korondi fiatalokat elküldték Székelyudvarhelyre, hogy ott tanulják az új mesterséget. A fazekasság kitűnően eltartja a lakosságot, innen napjainkban nem vándorolnak el az emberek. A korondi mesteremberek egy környékbeli településen, farkaslakán is árulják portékáikat. A település legfőbb nevezetessége, hogy itt született a legnagyobb székelyíró Tamási Áron. Emlékháznak nyilvánított szülőháza Farkaslaka főútjától távolabb, egy belső utcában található. Végrendelete alapján a templom melletti két cserefa alá temették. Itt a főút mentén található kopjafás síremléke és kőbe faragott emlékoszlopa. Ha Erdélyben járnak, feltétlenül látogassanak el Farkaslakára, illetve Korondra is. És tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is, hiszen egy újabb országba invitálom majd akkor önöket. További kellemes rádiózást kívánok. Ennyi volt a mai Világjáró magazin. Tartsanak velem legközelebb is, fedezzük fel együtt a világot.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobbi Rádió.
1: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországban látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Fogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Robert vagyok. Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jósjenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Vénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, észak-keleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Életre való. Családi magazin.
4: A gyereknevelés soha nem könnyű feladat, Kihívás a szülőknek, a családnak. Látássérültként gyermeket nevelni nem csak erőn felüli feladat, hanem sok esetben különleges odafigyelést, tudást, módszert, lelki erőt és kitartást igénylő hivatás. A szerkesztő Balázs Zsanett nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Madocsai Bea vagyok. Mai műsorunkban olyan édesanyák engednek betekintést mindennapjaikba, akiknek egyetlen közös vonásuk, hogy nem vagy csak alig látnak, s ebben az állapotukban merték vállalni az anyaságot és igent mondani a születendő gyermekre. Dr. Tolnainé Csattos Márta a Vakok Állami Intézetében a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjának vezetője. A 4 gyermekes édesanya kamaszként gyengén látó lett, majd később teljesen elveszítette a látását. Gyógypedagógus, aki személyes hitelességgel segít a felnőtt korukban megvakult sorstársainak a megváltozott élethelyzethez szükséges készségeik kifejlesztésében. Emellett fontosnak tartotta, hogy a csecsemőgondozás speciális technikáinak elsajátításában is módszert, tájékoztatást adjon mind az érintettek, mind pedig a szakemberek részére. Először a hiánypótló kézikönyv előzményeiről kérdezte Balázs Zsanett.
5: A férjem, aki szülészorvos, nagyon sok fogyatékos édesanyát támogatott a várandóságuk, a szülésük idején. Általában jó emberi kapcsolatok alakultak ki ezekben az együttlétekben, ezekben a hát együttmunkálkodásnak nevezhetném a várandósággondozást és a szülést, és ezek az anyukák bizalommal fordultak a férjemhez gondozási kérdésekben is. De hát a férjem elsősorban a rendelőben ült, meg a kórházban. A gyermekek körül én forgolódtam, és ezért a férjem én hozzám irányította ezeket az édesanyákat. Én addigra már több mint 10 éve dolgoztam az elemi rehabilitációban, de hát nyilván nem kívülről lehet megmondani tutit, ezért meglátogattam az édesanyákat, vagy meghívtam őket a saját lakásomba, és együtt kínlódtuk ki, hogy mi az a legprofibb, leginkább balesetmentes technika, amiben az édesanyja és a gyermek is jól érzi magát. Érzékeltem azt, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy legyen egy kiadvány. Egyrészt legyen valami, ami megerősíti a látássérült édesanyáinkat a kompetenciájukban, hogy elhiggyék azt, hogy igenis ők képesek arra, hogy önállóan fölneveljék a gyerekeiket, másrészt pedig, hogy le legyenek írva azok a standard technikák, amik alapok lehetnek, amik kiindulók lehetnek a csecsemőgondozásban.
6: Melyek lennének ezek a technikák, ezek a jól bevált, már-már kifort technikák, amelyeket a látássérült szülők gyermeknevelés során alkalmazhatnak?
5: Sokféle területre kell gondolnunk. Például várandósként hogyan közlekedjek úgy, hogy használom a fehér botomat, és védem a pici babámat. Hordozókendőben hogyan hordozzam úgy a gyermekemet, hogy akár hosszú fehér bot, akár vezetőkutya segítségével hatékonyan, gyorsan közlekedjek, és a babám is védelmet nyerhessen. Vagy egy nagyobb gyermeknek hogyan tudom a darabos ételt kanállal úgy adni, vagy akár a pépest is, hogy az neki örömet szerezzen.
6: Említette a kiadványt, és azt hiszem, hogy 2 részre kell választanunk. Egyrészt szól a rokonokhoz, a barátokhoz, tehát a közvetlen környezethez, másrészt pedig szól a szakmához. A szakma ezek szerint becsukja a szemét akkor, amikor látássérült várandós anyukával találkozik? Vagy pedig másképpen kell, hogy fogalmazzunk?
5: Igen, tehát a szakmát azt 2 részre oszthatjuk. Az egészségügy, mint szakma, a védőnők, a gondozónők, az orvosok, az asszisztensek rendkívül jóindulatúak, és legalább annyira tájékozatlanok is. Én azt tapasztaltam, hogy korábban a látássérült szülők a sorstárstól kértek segítséget, és ez nagyon sokszor meg is ijesztette őket. Volt valaki, aki mondjuk ügyesebb, manualitásában kreatívabb, mint ő, azt gondolta, hogy akkor én tehetségtelen vagyok. Mert nekem pontosan olyan ügyesnek kéne lennem elsőre, mint a másiknak, de nem megy, akkor én egy tehetségtelen valaki vagyok. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyógypedagógia, mint szakma is foglalkozzon ezzel, és biztosítson egy alapot. És aztán természetesen nagyon fontos az, hogy a sorstársak, a tapasztalati szakértők is hozzáadják a tapasztalataikat, tudásukat ehhez a dologhoz. A kettő közül egyik sem tehető kizárólagossá az én véleményem szerint.
6: Említettük a beszélgetés elején, hogy két részre fogjuk választani ezt a kiadványt, ahogyan önök is ezt tették. A másik része az azon személyeknek szól, akik tulajdonképpen az illető látássérült személy, mondhatjuk így közvetlen környezetében, vagy tágabb környezetében élnek. Ezek a személyek is többnyire idegenkednek a témától?
5: Mindenki meg van rettenve, és a legtöbben képtelennek tartják az édesanyját. Azt gondolom, hogy ebben már van előrelépés, tehát sok pozitív tapasztalatunk van arra nézve, hogy meggyőzhető a környezet. Egy-egy ilyen tájékoztató kiadvánnyal meglátogatjuk a védőnőt, ha azt az édesanyja igényli. Beszélgetünk vele, elmondjuk neki, hogy mi nekünk van bizalmunk, és van pozitív tapasztalatunk. Akár elmegyünk egy szülőszoba bejárásra, a szülészetre, ott beszélgetünk a bábával, a kórházi védőnővel. Tehát ezek pozitív tapasztalatok. Tehát mi mindenképpen arra buzdítjuk a környezetet, amikor ezt a tájékoztató kiadványt odaadjuk, hogy az ügyességnél még sokkal fontosabb a szülő és a gyermek közötti jó kommunikáció.
6: Említene egy pozitív példát arra vonatkozóan, amikor elkezdték tanítani a látássérült édesanyát, hogyan is gondozza, milyen praktikákkal segítse a gyermekét a jobb és helyesebb életre, és ez tényleg pozitívan, jól sült el?
5: Nagyon sok példát tudnék említeni, de egyet kiemelek. Egy már a születése pillanatában egy olyan édesanya, aki egyedül vállalt egy gyermeket. A várandósága idején járt hozzánk csecsemőgondozásra, demonstrációs babán tökéletesen elsajátította a technikákat. Mi fölvettük a kapcsolatot a kórházzal. A hazaérkezés után a védőnő egy nagyon nyitott hölgy volt. A kolléganőm és a védőnő az első 3 este fürdetéseknél még ott volt az anyukával, és naponta egyszer meglátogattuk az édesanyát. Most már nagy óvodás a gyermek, és egy nagyon szép anyagyermek kapcsolatban vannak a teljesen vak édesanyával.

0: Segítségre mindenkinek szüksége van, még annak is, akit a társadalom nem sorol a fogyatékosok közé. A fizikailag és mentálisan is teljesen egészséges ember azonban könnyen elhiteti magával, hogy neki senki segítségére nincs szüksége soha. A vakember erre képtelen, mert vizuális ingerekre épülő világban élünk. A látássérült ember is képes azonban olyan készségeket és képességeket kifejleszteni, amelyek használatával a családi életben való helytállás is könnyen kivitelezhető. Mészáros Ágnes látássérült édesanyát hallják.
1: Én alig látónak számítom. 5%-ot látok, hogyha a látókat vesszük 100%-os látónak, és 8 éves most jelenleg a fiam Matyi.
2: A környezeted, a család, a rokonok, a barátok hogyan fogadták a várandóság hírét?
1: Örömmel fogadták, de érezhetően voltak félelmeik. Azzal kapcsolatban, hogy elég lesz ez a látás arra, hogy ellássam a gyerekemet. Én magam részéről maximálisan úgy gondoltam, hogy igen. Erre kész szülni, nem tudsz nagyon előre, hiszen akkor fog kiderülni, hogy milyen nehézséggel küzdesz, amikor ott van a gyerek. Például én nem kiskanállal adtam neki a D-vitamin cseppeket, hanem ilyen kis fecskendővel. Például én a cimusüvegnek a kis mércéit alkoholos filccel kivastagítottam. Nekem ez már elég segítség volt, de használtam beszélő lázmérőt, ha ne egy isten lázas volt.
2: Ezeket az eszközöket egyébként honnan szerzitek be?
1: Van látássérülteknek kifejezett segédeszközból, és ott mindenféle, akár konyhai, akár mindennapokat megkönnyítő beszélő eszközöket be lehet szerezni, mérlegeket, lázmérőt, színfelismerőt.
2: Az micsoda?
1: Az egy teljesen vakoknak kitalált eszköz, ami például a mosásnál segít szétválogatni a fehér, illetve a színes ruhákat. Oda tartjuk, megnyomjuk a gombot, és azt mondja, hogy fekete, szín sötét. Vagy világos, szín fehér.
2: Visszatérve a gyermeknevelésre, számtalan ilyen praktikát vetettél akkor be ezek szerint, hogy megkönnyítsd a saját helyzetedet.
1: Többféle technikát kipróbáltam, többféle dologra. Például a babakocsi az én esetemben akár kérdés volt, hogy elég-e a látásom ahhoz, hogy én babakocsit tudjak tolni. Igen, először, amikor életem első babakocsizása volt, akkor félve toltam át őt az ebrán, hiszen ő van elől, és én vagyok mögötte, de megvárom a zöldet, nem rohanok át pirosba. Szóval, hogy ezt abszolút én babakocsit használtam, és háti hordozót a gyerekemnél, amíg nem tudott menni.
2: De ahogy növekedett, például a gyermeknél elérkezik a szaladgálós időszak, azt hogy oldottátok meg?
1: Zárt játszótérekre jártunk játszóterezni. A mászókánál én azért ott álltam, hogy lássam, hogy hova megy. Mindig ő vett észre, és megtanulta, hogy anya itt vagyok, és ő kiabál nekem, hogy menjek oda, és így a hang alapján oda orientálódtam felé.
2: Matyiban mikor tudatosult az, hogy édesanyja nem jól lát?
1: Nagyon korán. Én használok speciális szemüveget körömnyíráshoz például, vagy fültisztításhoz. Ha a szomszédasszonyom jött és mesét olvasott neki, akkor vitte neki a szemüveget, hogy csak ezzel lehet mesét olvasni, mert anya így szokta. Valamit épített, és már amikor 22-szer megnéztem már, hogy mit épített, és mondtam messziről, hogy látom, cicám, nem, megfogta a kezem, és oda vezetett, és guggoljak le. Így látod, csak azt mondja. Úgyhogy nagyon korán szerintem ő ebbe bele nőtt, és segít nekem.
2: Te, mint látássérült szülő, mennyire számítasz csodabogárnak a többi szülő számára, vagy a többi gyerek számára?
1: Az első szülő értekezleten én felálltam, és bemutatkoztam, hogy ki is vagyok, Matyi anyukája, és hogy látássérült. Ezt azért tartottam fontosnak, mert az óvodában ebből volt félreértés.
2: Elmesélnéd nekünk?
1: Például, ha nem köszönök az utcán, hogy én nagyképű vagyok akár, vagy nem láttam egy kiírást, és a gyereknek nem csomagoltam be azt a felszerelést, ami ki volt írva. És fontosnak tartottam, hogy igenis olvassák el nekem az ebéd kiírást, a fali újság kiírást, és ez most már bevált, és működik. És nagyon jól kezelik, segítenek, akár ballagáson, tömegbe, gyere Ági, itt van, megfogják a kezem, úgyhogy kiírásokat lefényképeznek nekem. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mit tálaljuk, hogy mire van szükségünk, és akkor már nem leszünk csodabogarak.
2: De az írásban, olvasásban hogy tudsz neki segíteni?
1: Elolvassa nekem a feladatot, megcsinálja akár a matematikát, akár az írást, és én a végén ellenőrzöm, nem szakítom meg őt pontról pontra, mert hogy én közel hajolok a feladathoz, úgyhogy én a végén ellenőrzöm. Amikor pedig verset tanulunk, akkor meg én olvasom a szemüvegemmel, ő ismételi utánam.
2: És mik az örömeid? Hogyha ki kellene emelned egy legszebb élményt a gyereknevelés kapcsán, akkor mi lenne az?
1: Mi este nem mesét mondunk, hanem beszélgetünk összebújva. Ez pici korától így van. Ez lehet egy órás beszélgetés is a napunkról, mindenről, ami érdekli. Ezeket nagyon várom esténként, és nagyon őszinte hozzám most már a sulis történeteivel, a bánatával, és ezek a beszélgetések nagyon jók.
0: Mészáros Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének alelnöke beszélt.

0: A vakok és gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesület vezetősége célul tűzte ki, hogy támogat minden látássérült embert, bármely korosztályhoz és társadalmi csoporthoz tartozik is. Az egyesület az egyetemista, főiskolás vagy már diplomával rendelkező látássérülteknek kínál szolgáltatásokat. De nem feledkeznek meg azokról a szülőkről sem, akik látássérült gyermeket nevelnek, vagy éppen ők maguk az érintettek. A velük és értük dolgozó egyesület elnökét, Fodor Ágnest hallják.
1: Ez egy olyan integrált szemléletű egyesület, ahol maga a vezetőségben is látássérült személyek képviseltetik magukat és dolgoznak, mindannyian szülők, bennünket azt gondolom, hogy összeköt, és jellemző az egyesületre az, hogy minden szolgáltatását egészen az alapoktól kezdve úgy építi föl, hogy a látássérültek igényeire igyekszik reagálni, tehát hogy mindenben egészen a tervezéstől kezdve részt vesznek az érintettek, elmondhatják a javaslatukat, ötleteket, és egészen a szolgáltatás beindításáig ebben közösen dolgoznak, ezért is hangsúlyoztam, hogy ez egy integrált szervezet.
2: Az egyesület abban is tud segítséget nyújtani, hogy látássérült személyek hogyan és milyen módon, milyen módszerekkel neveljenek gyermeket, vagy készüljenek a gyermekvállalásra?
1: Azt gondolom, hogy igen, kifejezetten az elmúlt 5-10 évben születtek ilyen programok, ami ezt helyezte a középpontba, de ha valaki ide hozzánk becsöppen, akár a láthatás segédeszközboltba, akár az ügyfélszolgálatra, akár a támogatószolgálatra, akkor fog találkozni olyan érintett látássérültel, aki gyermeket nevel. Úgyhogy a tapasztalatokat, a praktikákat itt személyesen ő megkérdezheti, beszélgethetnek egymással. És szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos értéke az egyesületnek.
2: Ágnes is látássérült, ön is gyermeket nevel?
1: Én 18 éves koromig jól láttam, tehát, hogy nagyon élénk képeim vannak arra vonatkozóan, hogy mi az, ami körülvesz. Úgyhogy nagyon gyorsan mondhatni el tudom így képzelni azt, hogy mi az, ami körülöttem van. Nekem is van egy gyönyörű 11 éves kisfiam. És hogy nekem mit jelent a gyerek-anya kapcsolat, azon sokat gondolkoztam, mielőtt itt elkezdtünk volna beszélgetni, és úgy tudnám megfogalmazni, hogy szerintem a legakadálymentesebb emberi kapcsolat, a szerelmen kívül, a baba-mama kapcsolat. Tehát, hogy akkor annyira az érzelem és annyira az emóciók uralják az embert, hogy nem tudom, hogy másodlagos vagy huszadlagos az talán, hogy nem lát. Tehát, hogy én ezt akkor nagyon úgy éreztem és úgy éltem meg, hogy bennünket ez így összekapcsolt. Nyilván egy látó személy sem feltétlenül az alapján működik ebben a helyzetben, hogy mi az, amit meglát, vagy mi az, amit nem. Nem, ez kifejezetten az embernek azon életszakasza, amikor így az érzelmek nagyon erősen jelen vannak.
2: Említette, hogy 18 éves korában veszítette el a látását. Ezek szerint egy teljesen más életmódot, életformát kellett váltania a gyermeknevelés területén is.
1: Nem tudom, hogy mit csináltam volna másképp, hogyha látóként kellett volna gyermeket szülnöm, tehát, hogy ez szerintem a létező lehető legtermészetesebb dolog egy nő életében, és egyrészt alkalmazkodik ehhez a szituációhoz, és abban tanul, tehát hogyha saját maga a dolgait is úgy kell elrendezze, hogy tapintással és megtanulja, hogy a szekrénybe csak akkor találja meg a ruhákat, hogyha ő pakolja be, akkor ez nincsen másként a babaruhákkal sem, tehát ez legalább annyira természetes emberi kapcsolat, tényleg attól függetlenül, hogy az ember lát vagy nem lát.
2: Mi az, amit Ágnes megtanult?
1: Hát, hogy mi az, ami környezetemben hallható, tapintható, érzékelhető információ, és az mellett nem elmenni, hanem fokozottan figyelni, azt hogyan tudom integrálni, egymásba kapcsolni. Én otthon meghallom azt is, hogy a párom hova tette le a szemüvegét. Lehet, hogyha látnék, akkor nem hallanám meg, vagy nem figyelnék rá. Ezt úgy abban az életritmusban, ami beélünk, ezt én nagyon komolyan veszem, és ez egy hatalmas nagy segítség, hogy utána megtaláljak valamit. Tehát mindenre igyekszem reagálni, meg figyelni. Szerintem ez, ami a kulcsa ennek a dolognak, hogy a lehető legtermészetesebbé tenni azt, hogy minden hallható, minden tapintható, és erre tudatosan kell figyelni.
0: Fodor Ágnes a Vakok és Gyengénlátók Regionális Közép-Magyarországi Egyesületének elnökét hallották.

0: Réka és Ádám több gyermeket nevelő szülők, akik mindketten jogászok. Réka születésétől fogva súlyosan látássérült, 2012-ig gyengénlátó, utána folyamatos látásromlást követően ma majdnem teljesen vak. Férje pedig 3 éves korában veszítette el látását. Képes-e ellátni a vak szülő a gyermekét? Szenved-e a gyermek hátrányt amiatt, hogy vakok a szülei? És egyáltalán hogyan zajlik a nevelés vakon? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a Tükrünk-tükrünk vakszülők és gyermekeik című interjúkötetből, melynek Réka a szerkesztője. Dr. Ozvári Lukács Rékát hallják.
1: 2013-ban szerkesztettünk, igazából 2011-ben, csak 2013-ban került olyan formátumba, hogy valamilyen szinten összeálltak azok az interjúk, amiket 2010-2011 során mi fölvettünk barátaimmal, mondhatom, több látássérült családot kerestünk meg, akik elmondták, hogy ők mit hogy csinálnak, beavattak az életükbe. Olyan interjú alanyaim voltak például egy házaspár, ahol mind a kettő látássérült volt, és nekik egy látássérült gyerekük született, aki ma már felnőtt, és ő beszélt például a saját gyerekkoráról, meg a szüleiről, és a szülők adtak interjút, csak nem vállalták aztán a megjelenést, és ők például azt mondták, hogy ha ők tudják, és egyébként náluk, mivel mind a kettőnek hasonló szembetegsége volt, elég magas volt a kockázat, ők akkor azt nem tudták, de azt mondták, hogy ők akkor is vállaltak volna legalább egy gyereket, mert a család az nem család számukra gyerek nélkül.
2: Hány szülő állt kötélnek?
1: Nagyjából 50 családot kerestünk meg magával az ötlettel, és körülbelül 20 család volt az, akivel konkrét interjú felvételre, beszélgetésekre került sor. Az interjú kötetet érte az a vád szakmai körökből, hogy ez túl rózsaszín, ami itt szerepel. És én erre azt mondom, hogy lehet, tehát vannak nagyon szerencsétlen és szomorú történetek is, de mivel ugye ez egy ilyen önkéntes felvétel volt, ugye azért azok vállalták a történetüket, ahol azért idézőjelben rendben voltak a dolgok, tehát nem mondom azt, hogy nagyon rózsaszín, de hogy azért egy rendezett körülmények voltak, és mondhatjuk azt, hogy ahol mondjuk a gyereknevelés idézőjelben sikersztorinak tekinthető.
2: Fontos az például neked, mint nőnek, hogy divatosan öltözzenek a gyerekek?
1: Nekem egy fiam van és 2 lányom, és mindannyiuknak elég hamar határozott elképzelésük volt arról, hogy ők mit szeretnének hordani, és mit nem. A fiam például sokkal inkább ilyen lazább stílus, tehát, hogy ő azt mondja, hogy csak kényelmes legyen, és sportos, és jól lehessen benne edzeni. A lányok, ők meg hát lányok, tehát míg mondjuk a fiamat tudtam öltöztetni 6 éves koráig, a lányokat mondjuk 2-3 éves koruk után nem. Tehát ők megmondják, hogy nekik ez tetszik, nekik az nem tetszik, és bizony a ruhásszekrényből is általában azok a ruhák preferáltak, ami nekik tetszik.
2: Mi az, amit látó és látássérült szülőnek üzennél a gyereknevelés tekintetében?
1: Nem kell ehhez semmiféle civil kurázsi és semmiféle varázslat ahhoz, hogy mi is ugyanúgy gyereket tudjunk nevelni, és hogy se mi magunk, sem a gyerekeink nem csodabogarak, és ne is nézzék őket annak.
0: Dr. Ozvári Lukács Rékát, 3 gyermekes látássérült édesanyát hallották. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban látássérült édesanyák láttak vendégül bennünket, bepillantást engedve életükbe, mindennapjaikba. A szerkesztő Balázs Zsanett nevében is elköszön hallgatóinktól a műsorvezető Madocsai Bea. Viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Fogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezető elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Koppenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 23-án köszöntjük Tekla nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Másik értelmezés szerint belül üreges, igaz gyöngyutánzat, mely egy párizsi gyártócégről kapta a nevét. Szeptember 23-án kívül a teklák ünnepelnek még október 15-én is. A név becézése Teklácska, Teklus és Tekluska, jeles viselői pedig Dömötör Tekla, néprajztudós, Gémesi Tekla, tőrűző, valamint ön, kedves Tekla. Ugyanezen a napon köszöntjük még Livius, Ila, Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, Lina, Linett, Linetta, Telma, valamint Őszike nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják, Berem Sárvári Viktóriával szeptember 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1122 az első időpontunk, szeptember 23-án 5. Henrik német római császár elismerte a Wormsi konkordátumban az egyházjogát arra, hogy a főpapokat az arra illetékes egyházi testületek válasszák meg. Ugorjunk a 19. századra, 1835. szeptember 23-án Pötóban 33 éves korában meghalt Vincenzo Bellini, az olasz opera irodalom egyik kiemelkedő képviselője, akinek leggyakrabban játszott műve a Norma című opera. Maradjunk még a 19. században, 1865. szeptember 23-án Torna Őrsön megszületett Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő, akinek leghíresebb műve a Vörös Pimpernél a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Folytassuk 1872-vel, szeptember 23-án megszületett Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész. Ugorjunk a 20. század elejére, 1909. szeptember 23-án megszületett Móricz Virág író. Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére, 1936-ban megnyerte a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. Ugorjunk előre 20 évet, 1929. szeptember 23-án Göttingenben meghalt Zsigmondi Richard, magyar származású Nobel-díjas kémikus. Mindössze egy évet lépünk előre, 1930-ra, szeptember 23-án született Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes. Folytassuk 1938-al, szeptember 23-án született Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1939-re, ugyanis szeptember 23-án Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 23-án született Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyek neki a busztába!
2: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
3: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. szeptember 23-a, szerda. Hirdették mindenütt az evangéliumot. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik. Semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Elmélkedés. Jézus elküldi tanítványait, hogy kettesével járják.

0: Tanítvány nem a maga nevében megy, hanem Krisztus küldetésében jár. Ez bátorságot ad. Nem önmagamat kell hirdetnem, hanem az a feladatom, hogy továbbadjam azt, amit kaptam. És ha nincsenek nálam eszközök, akkor is ott van velem a Szentlélek, aki az emberi szavakon és tetteken keresztül működik. Ahol befogadnak, ott jelen van Isten áldása. Ahol elutasítanak, ott sincs oka kétségbeesésre. A tanítvány nem a személyes sikerre törekszik, hanem a hűség jellemzi őt. A feladata nem a megtérítés, hanem a tanúságtétel. Ahol nyitott szívekre talál, ott az evangélium termést hoz. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is meghívsz a szolgálatra, és részt adsz küldetésedből. Taníts meg bízni benned akkor is, amikor kevésnek érzem magam, amikor nincsenek eszközök a kezemben, amire támaszkodhatnék. Add, hogy ne halogassam a tanúságtételt, hanem bátran induljak, ha küldesz. Add, hogy mindig rád mutasson az életem, és áld meg mindazokat, akik szolgálatom eredményeként befogadnak téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a halálos négyesnek is nevezik az úgynevezett metabolikus szindrómát, azaz a magas vérnyomást, a diabéteszt, a magas vércukorszintet és az elhízás együttes jelenlétét?

0: Hazánkban évente több mint 100 000 ember életét veszélyeztetik közvetlenül.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Most önöknek egy igazi különlegességet hoztam, spanyol lecsót fogok készíteni. A hozzávalók 4 személyre 2 darab zöld paprika, 1 nagyfej vörös hagyma, 2 cukkini, 3 darab paradicsom, 4 tojás, hozzá pirított kenyér, 1/2 deci fehérbor, só, 1 evőkanál cukor és 1 kis olívaolaj. A paprikát és a meghámozott cukkinit kockára vágjuk. A paradicsom héját lehúzzuk, feldaraboljuk és kevés olajon megsütjük. Sóval és borssal ízesítjük, majd pürésítjük. Kevés soron üvegesre pirítjuk a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a paprikát, a bort és felforraljuk. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, lefedve lassú tűzön pároljuk. Beletesszük ezután a cukkinit és újra lefedjük. Amikor megpuhult az egész, jó belekeverjük a paradicsompürét, majd a felvert tojást. Ezután már óvatosan kevergetjük, míg össze nem áll a lecsónk. Azonnal tálaljuk, pirított kenyérszeletekkel forrón fogyaszthatjuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új Mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást. Teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írta Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus Viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Köszönjük szépen!
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt a kör.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.